0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk, én pedig azzal az előadóval folytatom, akinek van két alter egója is, az egyik az Area 21, a másik pedig az Itram, ami a Merti becenév visszafelé olvasva, és hogy miért Merti? Hát mert ő maga Martin Garrix. Mi ezt a nevét ismerjük leginkább, ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, a Butterflies, amit már is indítok.

0: csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az a rádió egy DJ, aki idén szilveszterkor Magyarországon biztos, hogy nem fog zenélni, aminek az az oka, hogy a Maldív szigeteken fogad tavaly idén is oda kötötték le egy bulira. Az jó! Regál Liliről beszélek, az igazi mai sláger a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Dua Lipa után pedig Martin Garrix jön, akik egyébként már korábban dolgoztak együtt, a Scared to be Lonely 2017-ben az egyik legsikeresebb dal volt, most viszont Martin Garrix oldalán Ed Sheeran, ők is dolgoztak már együtt, és ezt az újdonságot is közösen hozzák a Repeat-it a rádió egyen.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.
2: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is igazi változatossággal készülök, azok például újdonságot Robin Schulztól és Alex Warrentől, a hazaiak közül Kukival, sőt Tóth Abigéllel is készülök, aki konkrétan indítja az órát Accenttel. Az igazi mai sláger a Sugar Daddy, pár perc és hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem mindegy, hogy kire bízzuk. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyirok-ödémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszást. Magyarországon mintegy 150 ezer nyirok-ödémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot, írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben vele született állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik, ismerteti Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika főorvosa. Leginkább azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki. Ezek közül is a leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon, mondja a vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály vezetője. A nyirok ödémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehéz végtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt pedig akadályozott a mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150 ezer ember lehet érintett hazánkban. Ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszás kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ráadásul az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat. Ki mit csinál ilyenkor? Szombat éjszaka. Hát én például hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Most épp Robin Schulztól, aki azt mondta egyébként, hogy nála nem is volt B-terv. Mi lenne, hogyha nem lenne sikeres, kérdezték tőle nemrég, és azt mondta, hogy elképzelésem nincs, hogy mindig zenélni akartam. És milyen jól csinálja. Robin Schulz és az aktuális igazi mai sláger a Better Times itt a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Két fontos info, Kuki, aki az előbb zenélt, jön ma hozzánk délután 5 órától a Live Mix-el, aztán a Kívánság műsorral is. Viszont a másik nagyon fontos dolog, hogy folytatódik a konténer játék, szóval továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, és ki tudja, talán pont most adjuk majd azt, ami nyitja a konténert. Nem lehet tudni, lehet, hogy már odaadtuk, lehet, hogy még ezután nyerik meg. Egy biztos, egy kulcs nyitja a konténert, és akinél az ott lesz, mindent megnyer, ami a Rádió egy konténerben van. Közben pedig az igazi mai sláget szerintem már sokan felismerték. Hypaton jön Norma J. Martinnal, ez az Out of My Head itt a Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy nagy kedvenc Alex Warrentől, aki az Ordinary-t egyébként a feleségéről írta, aki a klipben is szerepel. Ez viszont nem az a dal, hanem a még újabb, a Fewer Dream, itt a Rádió 1-en. How did

0: A Hearst dalával a Purple Disco Machine Kezd Wonderful Life 2025-ös verziója már bekészítve nálunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Megváltozott az ózonlyuk mérete. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint most. Ráadásul, ha a tendencia folytatódik, akkor akár teljes egészében is regenerálódhat a légkör ózonrétege. Évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Környezetvédelmi sikertörténetnek nevezték a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. A WMO főtitkára elmondta, hogy 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről még 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Az ózonlyuk egyébként a Föld stratoszférájában lévő ózonréteg jelentős elvékonyodása, ahol az ózonkoncentráció a kritikus szint alá süllyed. Ez egy olyan terület, ahol az ózonmolekulák száma drasztikusan lecsökken.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Indul Magyarország

A Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Már picivel 4 óra is elmúlt. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Ma este ugye MTV VMA, vagyis Video Music Awards díját adó a félzenei világ erre készül. Én pedig egyszerűen csak arra, hogy ezeknek az előadóknak a zenéit is pörgessem. A mai napon ilyen például J-Lo is, aki ebben az órában érkezik. Most viszont a kezdésben Accent szerelve Misha Willerrel. Ez a Don't Leave a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél öt előtt járunk, és jön már is Lost Frequencies, aktuálisan egyébként az a dal, ami nekem az egyik legnagyobb favoritom, szerintem szenzációs a Lumiról. A DJ pedig 2021-ben lépett fel főszínpadon a Tomorrowland-en. Nagy dolog volt ez neki, többek között nem csak azért, mert hogy a Tomorrowland-en nagyon menő felépne, hanem mert neki mégiscsak ez hazai pálya. Na, ez viszont az újdonság. Lost Frequencies és a Lumiról itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert egyköztük pedig most a fiatal tehetséges csajok a főszerepben, mert Billie Eilish után Louis érkezik, és hogy mennyire kortársak, hát konkrétan mind a ketten 24 évesek jelen pillanatban, és közben ilyen dalokat tudnak, mint ez Billie Eilish-tól, vagy ez Louis-tól, David Puentes-zel közösen a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Radio Egy csak igazi mai sláger megy, a konténerjáték folytatódik, továbbra is van még kulcsvadászat itt a Radio Egyen, be lehet szerezni egy olyan kulcsot, ami talán éppen nyitja majd a konténert, és aki kinyitja, mindent megkap, ami benne van. Az igazi mai slágerek pedig közben is szólnak megállás nélkül, most Lil Nas X és egy kis extra változatosság, a That's What I Want a Radio Egyen.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szakaszos útlezárások jönnek vasárnap Egerben. A nagy könyvnapját ünnepelték a városban. Barokk futóparádéval zárul az Eger ünnepe civil hét programsorozat vasárnap délelőtt. A verseny ideje alatt 10 és 12 óra között a város több pontján is szakaszos útlezárások várhatóak, számol be róla a TV Eger riportja. A futóparádé útvonala belvárosi tereket és utcákat érint, a forgalom korlátozások irányítását a rendőrség, az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport, valamint a helyi polgárőr egyesületek segítik. A szervezők a közlekedők türelmét és megértését kérik. A nagy könyvnapját ünnepelték pénteken Egerben a 20 éves az Egri nagykönyv szobornál. Az Egri Ferkálymesteri Testület szervezésében kora reggel olvasó maraton kezdődött, az Egri Csillagokból civil szervezetek tagjai, iskolások, művészek és önkéntesek is csatlakoztak a regény felolvasásához, olvasható a heol.hu weboldalon. Az alkotásnál egy kis ünnepséget is tartottak, felavattak egy QR kódos információs helyet is. A Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság székháza előtt található Popovics Zoltán nagykönyv elnevezésű köztéri alkotása ennek megóvásában a 2023-ban elválasztott fertálymesterek vállaltak védnökséget, akik évente elvégzik a szobor és közvetlen környezetének ápolását, rendbetételét. Az alkotás 20. születésnapjához kapcsolódva tartották az olvasó maratont, a cél Gárdonyi Géza Egri Csillagok regényének 4. és 5. részének felolvasása volt, mindenki önként jelentkezhetett és egy részt hangosan olvashatott fel a Kapka György és az Egészségház utca sarkán található szobornál. Az olvasó maratonra a Heves vármegyei katasztrófa védelem kollégája Csabai András tűzoltó alezredes, a vármegyei műveletirányítás ügyeletvezetője is jelentkezett. Ő a 4. rész 17. fejezetét olvasta fel a közönség előtt. Ezt követően saját gondolatait is megosztotta a regénnyel kapcsolatban, melyet a jelenlévők nagy érdeklődéssel hallgattak meg, olvasható a katasztrófa védelem honlapján. A magyar aranyforint 700 éves bevezetésének állít emléket az Arany útja című vándorkiállítás, mely október közepéig az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tekinthető meg, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Az aranyforint 14. századi megjelenésétől Első Károlytól II. Lajosig mutatja be az aranypénzek fejlődését. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható, megélénkülhet azonban a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérsékletek pedig 21 és 26 fok között alakulnak majd. Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, egy csapadék sem várható. A nyugati és északnyugati tájakon élénk lehet a déli szél, hajnalban 0 és 10 fok között alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Nem mindegy, hogy kire bízzuk. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyirok-ödémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszást. Magyarországon mintegy 150 ezer nyirok-ödémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot, írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben vele született állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik, ismerteti Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika főorvosa. Leginkább azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki. Ezek közül is a leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon, mondja a vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály vezetője. A nyiroködémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehéz végtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt pedig akadályozottan mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150 ezer ember lehet érintett hazánkban. Ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszás kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ráadásul az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel 5 óra után járunk. Hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 27-e van, Adalbert névnap. Na hát, Adalbertek, gyorsan írjanak, hogyha vannak most hallgatók között. Boldog névnapot nekik. Perry Sims jön, az igazi mai sláger, a Lose Control itt a rádió egyen.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és a héten megérkezett a moziba Brad Pitt vadidói filmje. Szerintem nagyon sokan hallottak már erről, és nagyon sokan várják, aki viszont szeretne egy rövid kis menő összefoglalót, a Rádió 1.hu-n ezt is megtalálja. Én pedig közben indítom az újabb nagy kedvencet, most Ray Daltont választottam, ez a Blood Runny, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy ma is a tegnapihoz hasonló idő, nagyjából 20-21-22 fok. Itt ott felhő, de alapvetően napos idő, és ez jó. Ahogy a folytatás is, Sophia the Giants Purple Disco Machine Paradise, mindjárt indítom.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megváltozott az ózonlyuk mérete. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint most. Ráadásul, ha a tendencia folytatódik, akkor akár teljes egészében is regenerálódhat a légkör ózonrétege. Évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Környezetvédelmi sikertörténetnek nevezték a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. A WMO főtitkára elmondta, hogy 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről még 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Az ózonlyuk egyébként a Föld stratoszférájában lévő ózonréteg jelentős elvékonyodása, ahol az ózonkoncentráció a kritikus szint alá süllyed. Ez egy olyan terület, ahol az ózonmolekulák száma drasztikusan lecsökken.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy. Nagyon fontos a telefonszámunk 06 20 311 111, mert ezt kell hívni akkor, amikor indítjuk az újabb játékot. Konténer kulcsért, mert hogy folytatódik a játék, még mindig be lehet szerezni egy kulcsot magunknak, ismerősöknek, családtagoknak. Nagyon fontos, hogy legyen, mert valamelyik kulcs nyitni fogja a konténert, akinél pedig ott van ez a kulcs, az mindent megnyer, ami a konténerben van. Már pedig az a lista elég hosszú, autótól utazáson át, konyhai felszerelésekig. Tudnám részletezni, de most inkább indítok egy újabb nagy kedvencet. Regál Lili és a Hear Me a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: fiúk, akik gondolják.
1: Igazi mai sláger megy.
0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió Egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió Egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ítéletet hozott az ügyészség, látogatási tilalom lépett életbe Pétervásáron az idősek otthonában. A Fideszabonyi járási ügyészség vádirata szerint egy kábítószer fogyasztó nő egy arra sétáló szemét próbált megszúrni a reggeli órákban a Mezőtárkányi parkban. A vádott idén áprilisban a reggeli órákban előzetes szóváltás nélkül támadt a Mezőtárkányi templomkertben gyalogosan áthaladó sértetre. A vádlott a támadás során egy 6 centi penge hosszúságú kinyitható késsel több szúró mozdulatot tett a sértett felé, miközben a másik kezével próbálta megütni őt. A sértett a szúrásokat és az ütéseket, a kezeit maga elé tartva védte ki. Azonban a vádlott a késsel 3 alkalommal elérte őt. Az egyik szúrással a sértett bal könyökét vágta meg, még további 2 szúrással a sértett kabátját vágta ki has és mákas szájon. A cselekmény során a védekező sértett kihátrált a templomkertből, a vádlott pedig a cselekményét abba hagyva egy bokorban ült le, ahol a kiérkező rendőrök megtalálták. A vádirat szerint a nő a bűncselekményt megelőzően kristály nevű kábítószert fogyasztott, továbbá magánál is tartott szert, így az áldozatát kábítószertől befolyásolt állapotban bántalmazta. A sértettet a szúrás a bal karján érte, a bűncselekmény következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A vádlott cselekmény egyebekben a célzott testtájékra figyelemmel alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására is. A Fideszabonyi járási ügyészség kábítószert fogyasztva elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádlott a bűnösségét az előkészítő ülésen beismeri, úgy a járásbíróság 2 év végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabjon ki a büntetlen előéletű vádlottal szemben, egyben rendelje el a nő pártfogó felügyeletét is. A kábítószer birtoklása miatt külön eljárás van folyamatban a vádlottal szemben. Látogatási tilalmat rendeltek el a pétervásárai időskorúak otthonában, miután az intézményben kontaktúton terjedő bőrfertőzés megbetegedése fordult elő, számol be róla a health.hu weboldal. Az intézkedés szeptember 25-től október 4-ig lesz érvényben. Mint közleményükben írják, a hozzátartozóknak szánt csomagokat névvel ellátva az intézmény kapujában adhatják át a munkatársaknak, akik eljuttatják azokat az érintett lakóknak. A közlemény szerint a végstádiumú ellátottak az intézmény vezető írásos engedélyével a megfelelő óvintézkedések tartása mellett látogathatóak. Az otthon lakói október 5-től ismét látogathatók lesznek, az intézkedés célja a kontaktúton terjedő bőrfertőzés további terjedésének megakadályozása. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk az időnként megjelenő felhőkből, csapadék nem várható, megélénkülhet azonban a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérsékletek pedig 21 és 26 fok között alakulnak majd. Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, itt csapadék sem várható. A nyugati és északnyugati tájakon élénk lehet a déli szél, hajnalban 0 és 10 fok között alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Európa egyik legkedveltebb dala, nem csak a nyáré, még most is. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira és a Die Die pedig simán egy szavazatot kaphat, már ha nekünk is tetszik, a Top 500-ra 0620-311-111 továbbra is várjuk a voksokat. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, én hozom továbbra is az igazi mai slágereket, és egy újabb olyat, ami ugyancsak igényt tartott a voksokra, David Guetta. Ő már nyert is egyébként Top 500-at, most Emmerivel és Coil Ray-jel jön az igazi mai sláger, a Baby Don't Hurt Me itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, ma pedig MTV VMA, vagyis MTV Video Music Awards, a gálán elképesztő sztárparádé lesz, többek között Madonna is fellép, és az is kiderül, hogy Taylor Swift rekordot állít be. Jelenleg neki és Beyoncé-nak is 30-30 MTV VMA díja van, Taylor Swift viszont ma bezsebelheti a 31-et is akár. Ez meg az igazi mai sláger az Opel Light Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szakaszos útlezárások jönnek vasárnap Egerben. A nagy könyvnapját ünnepelték a városban. Barokk futóparádéval zárul az Eger ünnepe civil hét programsorozat vasárnap délelőtt. A verseny ideje alatt 10 és 12 óra között a város több pontján is szakaszos útlezárások várhatóak, számol be róla a TV Eger riportja. A futóparádé útvonala belvárosi tereket és utcákat érint, a forgalom korlátozások irányítását a rendőrség, az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport, valamint a helyi polgárőr egyesületek segítik. A szervezők a közlekedők türelmét és megértését kérik. A nagykönyvnapját ünnepelték pénteken Egerben a 20 éves az Egri nagykönyv szobornál. Az Egri Fertálymesteri Testület szervezésében kora reggel olvasó maraton kezdődött, az Egri Csillagokból civil szervezetek tagjai, iskolások, művészek és önkéntesek is csatlakoztak a regény felolvasásához, olvasható a heol.hu weboldalon. Az alkotásnál egy kis ünnepséget is tartottak, felavattak egy QR kódos információs helyet is. A Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság székháza előtt található Popovics Zoltán nagykönyv elnevezésű köztéri alkotása ennek megóvásában a 2023-ban elválasztott fertálymesterek vállaltak védnökséget, akik évente elvégzik a szobor és közvetlen környezetének ápolását, rendbetételét. Az alkotás 20. születésnapjához kapcsolódva tartották az olvasó maratont, a cél Gárdonyi Géza Egri Csillagok regényének 4. és 5. részének felolvasása volt, mindenki önként jelentkezhetett és egy részt hangosan olvashatott fel a Klapka György és az Egészségház utca sarkán található szobornál. Az olvasó maratonra a Heves vármegyei katasztrófa védelem kollégája Csabai András tűzoltó alezredes, a vármegyei műveletirányítás ügyeletvezetője is jelentkezett. Ő a 4. rész 17. fejezetét olvasta fel a közönség előtt. Ezt követően saját gondolatait is megosztotta a regénnyel kapcsolatban, melyet a jelenlévők nagy érdeklődéssel hallgattak meg, olvasható a katasztrófa védelem honlapján. A magyar aranyforint 700 éves bevezetésének állít emléket az Arany útja című vándorkiállítás, mely október közepéig az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tekinthető meg, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Az aranyforint 14. századi megjelenésétől Első Károlytól II. Lajosig mutatja be az aranypénzek fejlődését. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható, megélénkülhet azonban a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérsékletek pedig 21 és 26 fok között alakulnak majd. Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, itt csapadék sem várható. A nyugati és északnyugati tájakon élénk lehet a déli szél, hajnalban 0 és 10 fok között alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Alex, Kenji és a Bumble, ami többször nyert az elmúlt hetekben Rádió 1 Top 50-et, hogy ezen a héten is nyerte, azt ma újra meg lehet hallgatni. Mert tegnap volt lista, de ma újra 3 órától Rádió 1 Top 50, addig pedig egymás után az

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az újdonság Alex Forrentől, akinek a héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki, és az énekes, aki egyébként először gördeszkás videókkal kezdte, a YouTube-ra töltötte fel ezeket, de itt is több milliós követőtábort szedett össze, már ezekkel, hát azóta meg a dalokkal, ezt is túlszárnyalta. A legújabb igazi mai sláger, amit most indítok tőle, Alex Forrent és a Fjord Dream a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, rengeteg dolog pörög nálunk párhuzamosan, a top 500 szavazatokat várjuk. Folytatódik még a nagy kulcsvadászat a rádió egy konténerhez, és továbbra is megállás nélkül szólnak nálunk az igazi mai slágerek. A következő órát például ezzel indítom, Tóth Abigail, Accent és Sugar Daddy a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ítéletet hozott az ügyészség, látogatási tilalom lépett életbe Pétervásáron az idősek otthonában. A Fitasabonyi járás ügyészség vádirata szerint egy kábítószer fogyasztó nő egy arra sétáló szemét próbált megszúrni a reggeli órákban a Mezőtárkányi parkban. A vádott idén áprilisban a reggeli órákban előzetes szóváltás nélkül támadt a Mezőtárkányi templomkertben gyalogosan áthaladó sértetre. A vádlott a támadás során egy 6 centi penge hosszúságú kinyitható késsel több szúró mozdulatot tett a sértett felé, miközben a másik kezével próbálta megütni őt. A sértett a szúrásokat és az ütéseket a kezeit maga elé tartva védte ki. Azonban a vádlott a késsel 3 alkalommal elérte őt. Egyik szúrással a sértett bal könyökét vágta meg, míg további 2 szúrással a sértett kabátját vágta ki has és mellkastályon. A cselekmény során a védekező sértett kihátrált a templomkertből, a vádlott pedig a cselekményét abba hagyva egy bokorban ült le, ahol a kiérkező rendőrök megtalálták. A vádirat szerint a nő a bűncselekményt megelőzően Kristály nevű kábítószert fogyasztott, továbbá magánál is tartott szert, így az áldozatát kábítószertől befolyásolt állapotban bántalmazta. A sértettet a szúrás a bal karján érte, a bűncselekmény következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A vádlott cselekmény egyebekben a célzott testtájékra figyelemmel alkalmas volt súlyosabb sérülés okozására is. A Fizesabonyi járási ügyészség kábítószert fogyasztva elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádott a bűnösségét az előkészítő ülésen beismeri, úgy a járásbíróság 2 év végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabjon ki a büntetlen előéletű vádlottal szemben, egyben rendelje el a nő pártfogó felügyeletét is. A kábítószer birtoklása miatt külön eljárás van folyamatban a vádlottal szemben. Látogatási tilalmat rendeltek el a pétervásárai időskorúak otthonában, miután az intézményben kontaktúton terjedő bőrfertőzés megbetegedése fordult elő, számol be róla a health.hu weboldal. Az intézkedés szeptember 25-től október 4-ig lesz érvényben. Mint közleményükben írják, a hozzátartozóknak szánt csomagokat névvel ellátva az intézmény kapujában adhatják át a munkatársaknak, akik eljuttatják azokat az érintett lakóknak. A közlemény szerint a végstádiumú ellátottak az intézmény vezető írásos engedélyével a megfelelő óvintézkedések tartása mellett látogathatóak. Az otthonlakói október 5-től ismét látogathatók lesznek, az intézkedés célja a kontaktúton terjedő bőrfertőzés további terjedésének megakadályozása. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk az időnként megjelenő felhőkből, csapadék nem várható, megélénkülhet azonban a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérsékletek pedig 21 és 26 fok között alakulnak majd. Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, itt csapadék sem várható. A nyugati és észak-nyugati tájakon élénk lehet a déli szél, hajnalban 0 és 10 fok között alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Vegy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig viszont én válogatom az igazi mai slágereket, és ilyen jókat hozok folyamatosan.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy közé pedig az énekesnő, aki tudja, hogy különösen kedveli a pandákat, azóta mindenképpen, amióta panda jelmezben megnyerte a maszkos énekes Németországban. Ez volt az ő jelmeze is, hát nem, hogy a döntő jutott, de konkrétan nyert is néhány évvel ezelőtt. Loi, aki most David Puentezzel jön, a közös igazi mai slágerük a Golden Summer itt a

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Együtt szüreteltek kicsik és nagyok az egyetem szőlőbirtokán. A friss mustot is megkóstolták. Több mint 100-an vettek részt a családi szüreten szeptember 19-én, melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászat kőlyuktetői birtokán tartottak, számol be róla az intézmény honlapján. Az immár hagyományos eseményen, amelyet az intézmény Családbarát programirodája szervezett, az egyetemi dolgozók családjai együtt születeltek, emellett a résztvevők ismereteket is szerezhettek a szőlőtermesztésről, illetve a borkészítés folyamatáról. A Füzesabonyi járási ügyészség gyorsított eljárásban állított a bíróság elé azt az őrizetben lévő férfit, aki idén augusztus elején bottal törte be egy füzesabonyi műszaki üzlet kirakatát, majd onnan közel 300.000 forint értékben elektronikai eszközöket lopott el. A gyanúsított az ellopott tárgyakat egy utazó táskába és egy kukazsákba pakolta, majd elindult a vasútállomás irányába, ahol a helyszíne érkező rendőrök elfogták és előállították. A büntetett előilletű férfi két nap elteltével már a bíróság előtt felelt a tettéért, a járási ügyészség kisebb értékre, dolog ellenérőszakkal elkövetett lopás vétsége miatti próbaidőre felfüggesztett, szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt, tudatta az ügyészség. A büntető törvénykönyv szerint, aki a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol kivételével vezetési képességre hátrányosabható szer befolyása alatt közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, vétség miatt 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A gyöngyösi járási ügyészség vádirata szerint a vádlott tavaly decemberben az esti órákban egy gyöngyös melletti településen úgy ült a volán mögé, hogy a szervezetében a terápiás szintet meghaladó nyugtató hatóanyaga volt kimutatható. A férfi kódoltsága miatt menet közben lehaladt az úttestről, így az árokba hajtott, majd a kapu beálló beton peremének ütközött, melynek következtében az ott parkoló autóban is kárt okozott. A sofőr 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, szerencsére utasa nem volt. A járási ügyészség bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a büntetett előletű férfival szemben. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk az időnként megjelenő felhőkből, csapadék nem várható, megélénkülhet azonban a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérsékletek pedig 21 és 26 fok között alakulnak majd. Hétfőn szinte nem is lesz felhők az égen, itt csapadék sem várható. A nyugati és északnyugati tájakon élénk lehet a déli szél, hajnalban 0 és 10 fok között alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és hogy mi kell ahhoz, hogy valaki megnyerne a Rádió 1 top 500-at, tehát pontos receptet nem tudnék mondani, de mintát azért tudok mutatni. Hát például Dua Lipa, aki nyert már Rádió 1 top 500-at, szóval a hallgatók szívéhez ilyen dalokon keresztül vezet az út, hogy idén kinyeri, na erre viszont nagyon kíváncsiak vagyunk, és most van lehetőség szavazni. Várjuk a voksokat top500@radio1.hu, az SMS telefon és Viber számunkat is figyeljük, TikTokot, Facebookot, Instagramot, igazából szinte minden, csak szavazzunk, és állítsuk össze megint az ország legmenőbb és legpontosabb zenei listáját, amin jó eséllyel azért Dua Lipa is ott lesz néhány dallal. Ez például az igazi mai slágere, a Don't Start Now itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekend, de előtte viszont egy kis extra változatosságot csempészek ide. Justin Bieberrel és a Sorry-val, Király Tamást

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan

0: interjú egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Újra száguldanak a lovasok Szilvásváradon. Éld át a nemzeti vágta izgalmait élőben. Idén is pörgős futamokkal és izgalmas programokkal várják az érdeklődőket a 19. nemzeti vágtán, október 3-án és 4-én. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
5: Várunk minden nap 7:30-tól a Fornettiben az Agria Parkban. Fornetti termékek, hatalmas helyben sütött pizzaszeletek, hotdog, kürtös kalács, kávé. Minden egy helyen, hogy jól induljon a napod. Keresd minket az Agria Park földszintjén a mozgó lépcsővel szemben.
6: Vállalkozók, figyelem! A Premium Autóház Kft. Új autószalonjában 60-ban már a Fiat Professional, a Peugeot és a Citroen kishaszongépjárművek teljes választéka is elérhető. Kedvező finanszírozási konstrukciókkal, nyitási akciókkal és személyre szabott ajánlatokkal várjuk. Premium Autóház Kft. 60. Az üzlet biztos partnere. További részletek www.premiumautohaz.hu.
0: Ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A jó bortitkának nyomába ered a vár új kiállítása, ítéletet hozott az ügyészség. Huszadik alkalommal rendezték meg a kutatók éjszakáját Egerben. A látogatókat pénteken is látványos kísérletek, workshopok és kitelepülők színes kínálata várta az Eszterházi téren. Az egyetem és a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 5. alkalommal szervezte meg közösen az eseményt, hogy felhívják a figyelmet a kutatói életpályára és a tudományok fontosságára. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. A büntető törvénykönyv szerint, aki a járművezetéstől eltiltás hatája alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, egy ilyen esetről számol be az ügyészség. Egy 30 éves büntetett előéletű férfit korábban engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt az Egri járásbíróság hónapokra tiltott el a járművezetéstől 2026 márciusában jogerőre emelkedett határozatával. A korábbi szabálysértési eljárás nem tartotta vissza a férfit a cselekmény újabb elkövetésétől, így rövid idő elteltével idén júniusban, majd egy hónappal később, két egymást követő napon is autót vezetett Gyöngyös környékén. A váltott közlekedése során egyik alkalommal az előtte forgalmi okok miatt álló jármű hátuljának ütközött. A gyöngyösi járás ügyészség folytatólagosan elkövetett járművezetés az eltiltás hatája alatt vétsége miatt most benyújtott vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság elzárást és újabb járművezetéstől eltiltást szabjon ki a jogosítvány nélkül, immár negyedik alkalommal a vezető sofőrrel szemben. Az egri bikavér sikerének és minőségének titkát keresi a Dobó István Vármúzeum új időszaki kiállítása a gyűjteményben található tárgyak, dokumentumok, fotók és filmek segítségével. A tárlatban bepillanthatnak a mindennapok világába, így a látogatók megismerik a szülőművelés régi eszközeit, műveleteit. A kiállítás újfajta élményeket is kínál azonban kiterjesztett valósággal, illat- és kőzetmintákkal, illetve archív filmekkel. Az egri borkóstoló a szülőművelés öröksége című tárlatot október 1-én csütörtökön 17 órakor nyitják majd meg a Dobó István Vármúzeumban, és egészen május 2-áig látogatható lesz. Számol be róla a TV Eger riportja. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk az időnként megjelenő felhőkből, csapadék nem várható, megélénkülhet azonban a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérsékletek pedig 21 és 26 fok között alakulnak majd. Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, egy csapadék sem várható. A nyugati és észak-nyugati tájakon élénk lehet a déli szél, hajnalban 0 és 10 fok között alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: 30 perccel csökkent a házi munka nők és férfiak közötti különbsége. Egy cikket találtunk, ami azt boncolgatja, hogy mitől történhetett ez. 15 év alatt, vagyis az elmúlt 15 évben napi fél órával csökkent Magyarországon a nők és a férfiak házas társi munkára fordított ideje közötti különbség. Első ránézése elég egyértelmű javulásnak tűnik. Halljátok, gyerekek!
5: Na, rendesek vagyunk, igen. Ennyi.
4: 15-74 éves nőket néztek meg. Naponta átlagosan a KSA adatai szerint 183 percet töltöttek háztartási és házkörüli munkával, a férfiak 78-at. A 24-25-ös felvétel ezületezetes adatai szerint a különbség 105 percről 75-re csökkent, vagyis az elmúlt 10-15 évben jövünk föl a házi munkában, gyerekek.
5: 105 percről 75-re 30 percet hoztunk. Mivel hoztunk?
4: Mit, 30 percet
5: mit
4: hoztunk.
5: Mit vettünk át tőletek 30 percre?
4: Hát ez egy jó kérdés.
5: Mert ezt eddig meg kellett valakinek csinálni, ugye nyilván
6: én személy szerint azt gondolom, hogy szerintem ezt egy embernek köszönhetjük.
4: Na,
6: a változást. Nem.
4: Na, ki az ez egy ember?
6: Ez Sebestyén Balázs, aki egy emberként napi 12 órát takarít azért, hogy egy kicsit
4: jobb legyen az átlag.
6: Igen. A csapat helyett bevállalta.
4: Igen. Nem csak a mosásról, főzésről vagy nagy takarításról írnak, hanem valakinek ugye a folyamatos szervezési munkát is bevették, a figyelést, az észben tartást, a vásárlást, és az van, hogy jönnek a férfiak, és elkezdtünk egy kicsit jobban segíteni a nőknek, mint ahogy régebben segítettünk, vagyis az a tendencia, hogy átvették a férfiak a nők korábbi feladatait. Mondom én, gyerekek, hát jók mondom vagyunk, én, hogy javulunk.
5: Jók vagyunk, én is ezt gondolom. Ugye a különbség az onnan adódott, hogy régen az volt a divat, de ez már 100 éves sztori, hogy a férfi még egy fizetésből el tudták tartani a családot, és ezért a nő csinálta az összes többi otthonit. De most már nektek csajoknak is be kell járni dolgozni, tehát itt az idő, hogy mi átvegyünk dolgokat.
6: Azt akarod mondani, hogy kudarcot vallottatok, Feri?
5: Miben?
6: Mindenben.
5: Nem, azt akarom mondani, hogy szarabú fizetek egy fizetésből, nem tudod eltartani a családot.
4: Úgy is mindjárt megírják női hallgatóink, hogy érzékelik ezt, de figyeld, megvan a csökkenés oka. Csak a nőknél, figyeld, a főzése fordított idejük 75 perc volt 15 éve, ugyanennyi most is, tehát abban nem segítettünk. Takarítással...
5: Hát ti nem segítettetek a főzésben.
4: Mi nem segítettünk, igen. A takarítással pedig többet foglalkoznak, 33 helyett 38 percet, tehát a nagy változás nem itt történt. Mit gondoltok, hol történt a nagy változás?
6: Szerintem a WC-ben van.
4: A WC körüli teendőket jobban átveszünk, erre gondolsz?
6: Az van, hogy rájöttetek, hogy adati szentélyetek, hogy ott kaptok csak megnyugvást a hétköznapok során, és akkor hozzájárultak ahhoz, hogy az a szentély ez tiszta legyen. Lehetséges, hogy ez?
5: A budi pucolásra biztos nem.
6: Nem?
5: Nem. Nem.
6: Jó, várjál,
5: szerintem a teregetés-mosás.
4: Teregetés-mosás. Aha.
5: Én azt úgy szeretem.
4: Aha.
6: Mi van, ha az egész csalás, és csak a robotporszívót beleszámolják a férfiak munkájába?
4: Hát ez egy jó kérdés egyébként, igen, hogy csak a robotporszívó van.
5: Bevásárlás.
4: Bevásárlás. Nem vagy rossz helyen, nem tudom, mert még nem olvastam még a cikket.
5: Ja.
4: A nők mosogatása fordított napi ideje 33 percről 13-ra csökkent.
5: De ez nem mi a
4: mosogatógép, várjál, hát, javulunk. A vasalásról jutó idő 21-ről 12 percre esett az elmúlt 20 évben, amíg készítették a vizsgálatot. A férfiáknál közben a mosogatás ideje nem nőtt. Tehát akkor az a mosogatógép, várjál, még nem javultunk, csak levettük a nőkről a technológiával, nincs javulás.
5: Én olyan büszke voltam,
4: én is már büszke voltam, kerülsonzét, nem, megérkeztek a mosogatógépek a magyar háztartásokban. 6 percről 3 percre csökkent a mosogatás ideje a férfiaknál, a mosás és a vasalás pedig egy helyet 2 percet fordítanak, ott egy picit mi átvettük. Na de akkor hol van? Hol van sehol. A szűkidés?
5: Hát kiderült, hogy sehol, tehát mi semmivel nem teszünk nem. többet, mint 10 megírták évvel vagy 15 megoldást. Évvel ezelőtt, hanem a csajoknak lett kevesebb,
4: igen.
5: tehát a mosogatógép, a mosógép,
4: a technológiai
5: technológia lejjebb húzta igen. a dolgot, tehát mi ugyanolyan dögök vagyunk, mint eddig.
4: Igen.
6: De itt is azt írja az egyik hallgató, hogy igazából ez a mi hibánk, tehát maga a rádióműsor miatt van az egész, mert hogy annyit beszélünk arról, hogy egy alaposan kitakarított lakás felér egy előjátékkal, hogy nincs mit tenni. Tehát nem tud mit csinálni, csak takarítani.
4: Tehát, hogy na várjál, tehát mi van, hogyha fel van újítva egy lakás? Nem,
6: ja, hogy... Egy pillanat, csak figyeltél.
4: Igen, nem csak közben próbálom a cikket elolvasni, hogy most akkor hol segítünk, vagy nem segítünk, de nem írja a kássá, igen?
6: Nem, azt írja, hogy miután mindenki arról beszél, hogy egy jó kitakarított lakás az olyan egy nőnek, mint egy előjáték.
5: Aha.
6: Egy udvarlás.
5: Ja, hogy ebben.
6: Egy szeánsz, hogy onnan sokkal könnyebb nyerni, ugye, bizonyos helyzetekben, ezért mindenki takarít.
4: Aha, értem. Tehát te azt mondod,
6: a pitéhez,
4: hogy igen, ahhoz, hogy megsüljön a pite, ahhoz kell egy kicsit előtte takarítani a kádat.
6: A sütőt.
4: A kádat is fontos kimosni. Nem?
6: Nem milyen kádat?
4: Hát azért az is nagyon fontos. Tehát akkor a szex reményében a férfiak elkezdtek többet háztartási munkára foglalkozni,
6: ez
4: hogy többen odaérjenek. Ez igen. lehet akkor valójában? Igen. Aha. A fizetett munkára fordított idő is nőtt, azt írják. Az időfelhasználás egy másik szeretés megváltozott, a nők foglalkozásra fordított napi átlagos ideje 123 percről 170-re emelkedett, a 183-ról 234-re mentünk föl, tehát többet dolgozunk, itt nem jön össze, hogy többet tudunk vállalni a házi munkából. Érted?
5: 134 percet dolgozik egy átlag magyar?
4: Foglalkozásra fordított napi átlagos ideje, aha. igen. 123 percet, 170 a nőknél az fölemelkedett, igen. Nézték még a közlekedést, hogy mennyit közlekedünk, és... Hát nem tudom, hogy hol javultunk akkor, mert ugye a technológiát megtaláltam sehol. A cikkben, tehát valójában nincs javulás.
5: Nincs javulás, tehát mi nem dolgozunk többet, a nőknek könnyebb az élete, mióta elektromos gépek vannak. Most oda nézel neked balra Gyulára.
4: Igen?
5: Mit látsz ezen a férfin, hogy mi az, amit ő megtesz a háztartásban?
4: A házi munkában otthon. Mit csinál Gyula?
5: Gyula.
4: Jó, én a Gyuláról el tudom képzelni egy tereget. Teregez, Gyula? Csak egy igent vagy egy nemet?
7: Igen.
4: De hát mondtam, hogy tereget.
5: Egy.
4: Jó.
7: Mosogatógép.
4: Jó, az nem házi munka. Az nem házi munka.
7: Azt is be kell pakolni.
4: Igen. Jó, azért bepakolni, kipakolni nagyon undorító.
7: Igen, hát hogy?
5: Te csinálod azt is?
7: Van amikor. Tehát ez
5: hát
7: én megosztva.
5: Vagy haver.
4: Mindent
7: csinálsz. Hát nem mi? Mindent.
6: Zsül nem papucs, Zsül egy férfi.
5: Igazi
7: nem vettem robotporszívót, tehát azt nem.
5: Az nincs.
4: Igen, a vasalásra csökken is írják, igen, írja van, de írja, ugye, hogy az
5: gyorsabb.
4: Meg gyorsulós, meg nem vasalás. Tehát, hogy máshogy mások a ruhák már, máshogy mosod ki, a mosógép is nem gyűri meg annyira, tehát a vasalásra megint a technológia miatt csökkent. Ha már nem javultunk, egyébként nincs meg a javulásunk sehol.
6: László szerint a technológiát a férfiak találták fel, és ezért hozzájuk számít be.
5: Egy köszönöm, most jön az.
6: Hagyjad már
5: magadat. Összes nő nevében mondta. Hadsz egy köszönömöt.
6: Emesem neked inkább azt a történetet, amikor a BMW-n egy hölgy járt gépészmérnöknek, és folyamatosan kipécézte magának a tanár, hogy a nőknek nem való az a szakma, ezért fogta, és a műszaki rajz órára elkészítette a vibrátornak a műszaki rajzát, amit ugye prezentálnia kellett, és az arca mindent elmondta az oktatónak, hogy jó, hát érti most már problémát.
4: Hogy mi történt? De megvan, hol javultunk, Feri. Na. Megvan, hát meg itt a cikk elolvastam, meg vagyunk. Ugye elkülöníti a szakirodalom azt, hogy mi a valódi házi munka, és mi az, amit kognitív háztartási munkaként említenek, vagyis, hogy mennyi mindent tartunk mi fejben. Mit kell vásárolni, mit teszik a család, mit kell venned a főzéshez, elfogyott-e a tej, mi van a hűtőben. És ugye itt a lényeg, hogy a fizikai végrehajtásnál ugyan a nők jobbak, de mi a kognitív háztartási munkát, amelyet kell megcsinálni, mit kell bepakolni, mit kell vásárolni, mit akarsz főzni, abból milyen alapanyagod van otthon, jobban tartjuk fejben.
5: Tehát ezt jobban át tudjuk adni a nőknek, hogy most ki, mert sokkal szennyes.
4: Igen, tehát mi kognitíven tartjuk a fejünkben a házi munkát, amíg a nők meg valójában megcsinálnak, és mi mentálisan segítjük őket. Például, amikor te elmész vásárolni, akkor azon gondolkozol, hogy mi nincs otthon, mit kell venned, mit főzöl hétvégén, az a kognitív háztartási munka, amikor te törődsz azzal, hogy megtöltsd a hűtőt.
5: De jó, hogy valamibe jók vagyunk.
4: Megvan a megoldás. Kognitív háztartási munka. Így
5: nem
4: van.
5: Nagyon tudsz jönni, ugye? Na, most mondom, véged van, mondom, most megszorítottunk.
6: Amit egyértelműen Péterre szoktam testálni, ami abszolút férfi munka, az a zöldségpucolás.
4: Doj! Én nagyon szeretek zöldséget pucolni.
5: Hoppdalom!
4: Óriási zöldségpucoló vagyok.
6: Ez full férfi munka, nagyon férfi munka a zöldségpucolás, plusz a faterom még a halat is mindig megpucolta, de az is férfi munka.
5: Mikor vettetek utoljára pikkelyes halat, de tényleg?
6: Hát amikor még kellett.
5: Na, ez most az, most már nem kell. Lesztek.
6: Igen, most filét veszünk, ez igaz.
5: És azok a kis apróságok, amikor megjavítjuk a konnektort, meg ezek, azokat például beszámoljátok? Vagy az
6: szoktuk
5: nem,
6: nézni a macskával, hogy csinálja.
5: Az nem tartozik,
6: az nem számít bele.
5: Tehát az nem tartozik a házi munkához? Amikor fölfúrunk nektek egy polcot.
6: Az, ami nagyon össze szoktunk veszni. Nekünk ott jön ki a házassági feszültségünk a fúráson mindig. Mindig a fúráson az van, hogy Péter szerintem nem azzal az esztétikai érzékkel rendelkezik, amit gondol magáról.
4: Viszont nagyon szeret fúrni, faragni.
6: Viszont nem rest.
4: Nem rest fölfúrni, belefúrni a vízcsőbe valamikor.
6: Igen. És hogy az van, hogy így, ez szemértékesen az igazi, de ezt sosem mondanám a szemébe, és ilyenkor mindig ott vagyok, hogy bátorító tanácsokkal lássam el. És amikor a lánynak a csepphintát hát fúrtuk fel, akkor ez gyakorlatilag eszkalálódott egy amit egy életen át fog őrizni a plafonunk.
5: Több lyuk van, mint kéne.
6: Az, Péter szokott, amikor vesz, szokott mutogatni, látod, ez az, ami reprezentálja. Nem hiszel bennem! és igen, szóval az ugye, csálikra benne a...
4: Ferde kicsit, igen? Szemmérték az nem az, de egy vízmérték az...
6: De az azért van, mert én debilizáltam őt a tanácsaimmal.
4: Aha, értem, rástresszelt arra, hogy ő nem tudja jól megcsinálni, és ezért már úgy fúr, hogy egy centivel lejjebb fúrja a második lyukat.
6: De figyelj, semmi más nem érdekel, semmi más nem zavar, de a fúrással kapcsolatban, mert az egy olyan végleges dolog, tudod,
4: zseniális.
6: Igen. És akkor ott a bele nem is kéne a sátán, teljesen őszintén, és tényleg maxi gázra kapcsolok. És Péter ugye meg már automatikusan tudja, hogy ez fog jönni, és már attól elkezd kicsit máshogy viselkedni. És
4: én ezt bírom, nem adja föl. Szorong tőle, már debilizálva van, de akkor is fölfúrja. Igaz, 4 centi eltérés a két lyukat, de ő neki áll, érted? Van benne tűz.
6: De én például nem látlak fúrni, te ilyen fúros vagy?
4: Én.
6: Igen.
5: Hol? Hát hogy? Azt se tudja, hogy kell.
4: 3 év után megkérdezed, hogy fúros vagyok-e?
6: Fúros vagy-e?
4: Fúros vagyok-e? Én azt mondom, hogy mindenre legyen egy embered. Én így vagyok. És nagyon-nagyon-nagyon jól tudom kivinni a szemetet. Tehát, hogy az iszonyatosan nagy szemét kivívő vagyok, iszonyatosan nagy szemétlevívő vagyok.
6: Hogy a szemét már meg van csomózva masnira, és oda van készítve a cipőd mellé, vagy...
4: Tulajdonképpen a cipőmön, igen. Igen, és akkor az ki... És amit nagyon tudok, még kukát levinni. Óriási vagyok. Óriási kuka levívő vagyok.
6: Ugye, ez
5: na,
6: igen.
5: Ez kettő.
4: Azért én sem lopom a napot, a házi munkáról van
6: szó. Elfogott az irítségek. De amúgy én a kukával azt szoktam csinálni, hogy amikor már elkezd tolakodó lenni a szaga.
4: Amikor azt igen, amikor már nagyon zavaró.
5: Tedd az ágya mellé olyankor.
6: Nem, én a kukát az egy ilyen közös feladat, akinek hamarabb zavaróvá válik.
5: Ez és kinek jobb az orra?
6: Nekem sajnos ilyen sasorom van, rettenetesen.
4: Mindenki egyébként más nevezett meg a kutatásból, hogy kinek milyen nehéz volt, aki annyit mondott, hogy minden megszervezése nehezebb, mint a házi munka, edzés, stb. Nők mondták. Másnak a folyamatos figyelés mindenkire jelentett nagy teret, ez is milyen érdekes. Gyerek, férj, uzsonna, ebéd, háztartás, hűtőszekrény, stb. Egy válaszoló az otthoni láthatatlan munkát említette, ami ugye összességében azért a házi munka, a gyerek körüli ügyek és a saját munka egyeztetését emelte ki. Egy két kamasz nevelő anya pedig azt írta, hogy sokszor csak akkor veszik észre a házi munkát, mosás, tisztaruha, ételkészítés, ha az valamiért elmarad.
6: Azt írja valaki, hogy a nagyapja szerint az egyetlen férfi házi munka az a szellőztetés.
5: Azt tudja nagyon
4: után.
5: Jól mi.
4: Igen, WC után. Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó.
5: Igen,
4: szerintem
5: az jó.
4: Én lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom csinálni. Fölállítom a bográcsot. Micsoda?
6: Te meg a bogrács.
4: Ilyen marha pörköltet csinálok.
5: Nem át!
4: Ezt is komolyan.
5: Ha hát nincs ráfonja, nincs pörkölt, hát az nem olyan.
4: Na most ez
6: a vegánoknak is kedvezni
4: most kell. Most kételkedtek ebben?
5: Igen. Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát én egyszer a csapatépítőn voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok
6: én
5: lesznek.
6: Én takarítottam, Feri főzött.
5: Odaálltunk a Lacival, mi grilleztünk, érted?
4: Az tudod, mennyit elosztam azon, hogy legyen egy új grillsütő? A tiszteletetekre kidobtam a 10 éves grillsütőben, és berendeltem egy óriási grillsütőt, hogy szép grillsütőn süssétek azt a
6: nyamhatót. Annyit hogy áthúztad a szomszédnek a teraszára a grillsütőjét, és most ide állsz, hogy elismeréseket
4: kudarál. De baj van, ezek jönnek, adjál már egy kis grillsütőt, mert ezek már mindjárt itt vannak hozzá. Figyelj, olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
6: Látod,
5: amúgy... meg akarok bolondulni.
4: Megbolondulsz a bográcsos barha pörköltemtől.
6: Ready to get mad.
4: Ami nem megyek neki a halászli, nem csinálom, mert nagyon bonyolult. De marha pörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
5: Olyan.
6: Az mozog
5: olyan.
6: A szád is hazud.
4: Nem, tökre bevallannám, vagy nem. Érted? És ott mindenemet kiélem. Utána már makita fúróba, bocs, hogy nem esek neki még ott valami lambérjának a tarokba. Érted? Ne úgy, hogy még ott nem fúrok föl két képet a falra.
6: Nem most, hogy mindenki jól lakott.
4: Most fogjátok
6: meg. Most fúrunk egy kerti kutat. Gyere, fiam.
4: Egyébként úgy szoktam csinálni, hogy mindig, amikor van ilyen baráti vagy családi összevetel, akkor vagy apámnak adtam régen egy fúrót, hogy ha már itt vagy, öreg, ott fúr, már ott föl légy.
5: Addig így megcsinálom a pörköltet.
4: Vagy valamelyik srác, aki értett hozzá, figyelj, gyere már itt egy kicsit a vécét, nézd már rá egy kicsit, és akkor gyorsan megbütykölgetett. Egyszer ettek, és közben megcsináltak a ház körüli munkát.
5: Zseni, hát végül is kaptak
4: win-win.
5: És adtak is.
4: Hát ez egy win-win helyzet. Hát nem így kell. Hát
6: most... Ők voltak, akik a VIP előtt néztek be fel nagy szemekkel. Ilyen lehet fontosnak lenni. Na,
4: igen. De most miért látod Zsült félmesztelenül egy makita fúróval állva a létrán?
5: Hát félmesztelenül semmiféle
4: kérdés. Izzadt homlokkal kertész
6: nadrágban. Én nem mondom, hogy látom Zsült. Úgy látom, hogy van rajta egy ilyen műbőrhere szorító.
4: Igen, szerintem is így áll a létrán.
6: Két karika a mebibójában fogja a makitát, és az asszony pedig hátulról csak annyit mond neki, hogy adjál neki Zsült cikk.
4: Adjál neki Gyula. Adjál neki. 260 kilométert utaztak a cigányok. Ezt a jelentet fogom előadni. Igen. Amit előadott a Damu Roland, amikor fölrúgta a bográcsod. Igen. Hány kilométerről jönnek a cigányok majd zenélni. Igen, ugye a halatortámban a Damu Roland, amikor fölrúgja a bográcsot.
6: De milyen lecsúrt csinálsz? Hogy kicsire vágod, nagyra vágod? Teszel bele?
4: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
5: Nagyon jó.
4: Rendesen szalonnával indítok.
6: Annyi, megejtened a YouTube linket, amiről
4: nem, nincs megnyitva semmi.
6: Igen, hát,
4: ez nagyon bántó.
6: De már be van gyújtva a bográs,
4: hogy csak piros paprika, okay. Paprika, paradicsom, pici, ugye azt hiszem, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
5: Már ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
4: Fogd meg a pokrát, aztán zabálj!
8: Nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom!
3: Boller azonnal visszatér!

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
2: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
3: Újra jön
2: a Top 500.
3: A
2: Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebook

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újrajön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Együtt születeltek kicsik és nagyok az egyetem szőlőbirtokán, a friss mustot is megkóstolták. Több mint 100-an vettek részt a családi szüreten szeptember 19-én, melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászat kőjuktetői birtokán tartottak, számol be róla az intézmény honlapján. Az immár hagyományos eseményen, amelyet az intézmény Családbarát programirodája szervezett, az egyetemi dolgozók családjai együtt születeltek, emellett a résztvevők ismereteket is szerezhettek a szőlőtermesztésről, illetve a borkészítés folyamatáról. A Füzesabonyi járási ügyészség gyorsított eljárásban állított a bíróság elé azt az őrizetben lévő férfit, aki idén augusztus elején bottal törte be egy füzesabonyi műszaki üzlet kirakatát, majd onnan közel 300 ezer forint értékben elektronikai eszközöket lopott el. A gyanúsított az ellopott tárgyakat egy utazó táskába és egy kukazsákba pakolta, majd elindult a vasútállomás irányába, ahol a helyszíne érkező rendőrök elfogták és előállították. A büntetett előilletű férfit két nap elteltével már a bíróság előtt felelt a tettéért, a járási ügyészség kisebb értékre, dolog ellenérőszakkal elkövetett lopás vétsége miatti próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt, tudatta az ügyészség. A büntető törvénykönyv szerint, aki a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol kivételével vezetési képességre hátrányosabbható szer befolyása alatt közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, vétség miatt 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A gyöngyösi járási ügyészség vádirata szerint a vádlott tavaly decemberben az esti órákban egy gyöngyös melletti településen úgy ült a volán mögé, hogy a szervezetében a terápiás szintet meghaladó nyugtató hatóanyaga volt kimutatható. A férfi bódultsága miatt menet közben lehaladt az úttestről, így az árokba hajtott, majd a kapu beálló beton peremének ütközött, melynek következtében az ott parkoló autóban is kárt okozott. A sofőr 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, szerencsére utasa nem volt. A járási ügyészség bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt a büntetett előletű férfival szemben. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk az időnként megjelenő felhőkből, csapadék nem várható, megélénkülhet azonban a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérsékletek pedig 21 és 26 fok között alakulnak majd. Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, egy csapadék sem várható. A nyugati és északnyugati tájakon élénk lehet a déli szél, hajnalban 0 és 10 fok között alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nézzük meg, vizsgáljuk meg saját függőség. De akkor őszintén.
1: Őszintén.
2: Én mondta, az, kezdhettem,
0: kezdhettem.
2: Én ázsiai tészta.
0: Pornó.
2: Tészta. Ázsiai tészta. Levesfüggő. Voltam, lejöttem az anyagról.
3: Ott évekig, van a kis
2: de olyan szinten.
0: Ezek a 200 fontos ilyen smack levesek?
2: Nem a smack, tehát nem. Eredeti, origi ázsiai tészta, ami brutál. Csak elmentem egy ilyen bolt előtt, de nem vicc.
0: Annyira ráfügtél.
2: Nagyon durván. És ő be volt tárazva. Mit tegyünk? Tán egy ázsiai levest.
0: Ez ilyen érdekes, nem? Hogy nem is feltétlenül gyógyszer van róla, csak valami kajára úgy ráfűsz, hogy egyszerűen nem tudsz lejönni róla.
2: Tehát
0: itt azért te be voltál húzva, mert ugye ez a kínai só, ez egy létező függőséget okozó szer, ez a nátriumglutamát, ez fölrobban a szádba, érzékelés. És mennyi? 3 év, 5 év? Meddig nyomtad?
2: Ez több mint 2 évig voltam.
0: Több mint két évig voltam.
2: Szatyorszámra vittem haza. Nem tudom, egyszer úgy meguntam, ahogy jött ez a hóbort, úgy le is jöttem róla, de nem tudtam. Aha. Nem tudtam, tehát minden nap azt tettem, minden nap tényleg megőrülök, annyira szerettem.
1: Nekem emlékszem, hogy volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zemlét
3: parizerrel
1: és mustárral.
3: Ugyanaz, ott is olyan az íz, hogy valami, megőrűzte.
1: De volt benne valami.
0: Semmi baj, semmi, csak parizer, mustár,
1: és vizes zemle.
0: Becsukni és kész, tényleg?
1: Az volt, hogy felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így belik önteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy nem értem.
2: De hogy rossz, van a TikTokon egy srác, aki ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlőt sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy
0: beszélek. De az mitől függ, hogy valaki ráfügg a fahéra például? Tehát, hogy fahéj függő leszel. Tehát valamiért, itt írják többen,
3: hát
0: nagyon sok, hogy a fahéj.
3: Olyan pontot triggerel, ami valamiért egy ilyen végtelen földön túli boldogság.
0: Hogy kész. Valami van benne, tehát, valami anyag, amire a te tested jobban reagál. Mert, hogy
3: igen, mint az összes többié. És azt mondod, hogy akarom, még egyszer azt akarom, hogy Anna akarja a nátriumglutamátot a izében.
0: Te a fahaiban találsz meg valamit.
3: Igen.
0: Kóla függőség, fültisztító? Tényleg az egy függőség, akkor azt adom.
1: Ez nekem is volt ilyen időszakom, és az volt, hogy már nem tudott a fülem többet zsírt termelni, mert annyit tisztított a fülemet.
0: Vissza volt nyomva a torkodig.
1: De
0: az egyébként milyen jó, gyerekek. Az jó.
1: Egy fárasztó nap végén, amikor megnyálazod a fültisztítót.
3: Új, te is úgy csinálod.
0: Hát annak van egy rituáléja, aki rendesen csipiciál,
3: megsodrod, és úgy.
1: Nem, azt nem lehet csinálni, hogy nyikorogjon a vatta a fületbe.
3: Hát vagy vízzel, az sem az igazi, csak a nyál.
1: Csak a nyál tudja azt, amit. Igen. Hát az egyikből a másikba.
0: Kóla függőség létező dolog, nagyon sokan írják, 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla, ma már fröccsként hiszem higítva szódával. Hát ez is egy létező dolog, tehát ebben a mai napig nagyon sokan vannak. Kóla függőség, abszolút értjük, adjuk, és ezt tudjuk, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy Mexikon kukoricafüggő voltam, csak a sós, napi 2 zacskó, maximum 6 zacskó. Abba is volt valami.
3: 6 zacskó naponta.
0: Az milyen?
1: Évekig a rizsre volt rákattam, de csak a ragacsos rizsre, és hisztirómot kapott, amikor nem volt főzerizs. Naponta 30 alkalommal egy kis falatot evett belőle.
0: Rizst. De ilyenkor a szervezet mondhatja, tök érdekes, nem? Hogy mi az, ami hiányzik belőled?
1: Ázsia calling.
3: Hát szerintem valamit még ott agyba összekötsz.
0: Valamilyen vegyület felszabadul.
3: Hát nincs az a szervezet, aki napi 30-szor akar rizst, érted?
1: Földi magyaró függőség a férjemnek van.
0: Szerintem ott a só hiányzik neki igazán, nem
1: szerintem
0: a só?
1: Szerintem vagy a magnézium, hogy valami más lehet, de Péter, hogyha nem figyelne oda magára, meg tudnál minden nap 1,5 kiló magyarót.
0: Tökre adom, sós magyaró, és melyik a másik?
3: Kesudió.
0: Kesudió,
3: az is jó, kesudió. De a pisztácia is ugyanez.
0: Úristen!
3: Pisztácia. Annak annyi szerencséje van a pisztáciának, hogy így van. Ezért ússza csak
1: dobozos.
3: Meg a pisztácia.
1: Konzerves
0: hogy egy idő után elfáradsz benne?
3: Hát az, hogy az unalmasabb, tudod, hogy még kibogarászod, és a mogyoróba azt simán belenyúlsz, bedobod, és már harsog is.
1: Nagyon jó. Ahogy szerintem a ropogós dolgokat nagyon szereti az ember. Tehát amikor tudod, így, ami az állaga betriggerel. Ilyen például, hogy a paprika, amit mondott Anna.
0: Igen. Ja. Szójaszósz, mindenbe teszek, még a zsömlébe is, amikor szendvicset
3: ott
0: csinálok.
3: Ott is a sós íz, ugye az umami, az 5. íz, amit mondanak, és az benne van abban is.
0: Nagyon bele zavar a hormonháztartásba. Fölborítja. Tesztoszteron, ösztrogén, a szója, a szójaszósz alóvatosan.
1: De most sokat kell enni ahhoz, hogy összezavarja, nem? Tehát, hogy azért nem
0: hát az... hosszú ideig, ha mondjuk 2-3 naponta susizol, és a susiba a makikat jól belemártod, akkor az
1: de fél... akkor miért nem mindenki csöcsös férfi ott?
0: Hát ez egy jó kérdés, hogy nekik mi van a szervezetükben, ami lehet, hogy mi európaiak nem vagyunk hozzászokva, vagy másfajta szóját esznek, más higításban, nem tudom, azért sokfajta van. Ez a piros meg ez a zöld szója, ez nálunk azért ez elég gyilkos tud lenni a eléggé meg tudja borítani a vérképedet. Oreo függő vagyok, nagyon durvá, kérlek, segítsen valaki. Norvi küldte nekünk.
1: Húsleves függő. Ezzel tudok menni, nekem nagyon sokszor van az, hogy felkelek, és azt érzem, hogy tudod, répával, csigatésztával.
0: Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
3: Ne!
1: Milyen kockát? Nem
3: a húsleves kockát.
1: De hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
0: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab. Ezek a maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat. Érte. Forró víz bedobtad, megittad, megoldtál.
3: Szegények voltak, nem volt répára, hagymára,
0: víz. Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy ettem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Hölgyei, ha kaptam négy kockát, meg volt a vacsora. Nagyon szerettem.
2: A legjobb, a újadat megnyomd a limópornál, és bele a vegetába.
0: Szerettem a vegetát. Nagyon szerettem.
3: Generációs.
0: Itt van kocka, leves kocka.
1: Én nem a vegetát.
0: Leves kocka?
1: Leves kockát se ettem.
0: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
1: Úgy nézett, mint a párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon szóval volt, meglátod, mert ugyanabban volt csomagolva.
0: 6-os, 8-as dobozban volt, kis piros tasabban, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is vittem magammal.
1: Jó, figyelj, Péter, kollégium, szomorú gyerek volt. Balázska,
2: mit hiszel? Mit hiszel? Leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát,
0: leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát,
1: leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, leves kockát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
2: Édesre sósat, sósra édeset.
1: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
3: Hozzunk be egy meleg szendvicsütőt.
1: Próbáljuk ki?
0: Igen. Finom, igen.
2: Finom.
0: Tejporfüggést írják még nagyon sokan. Pilóta keks függést, nagyon adom. Nagyon értem hát a pilóta keks. Nagyon, figyelj, úgy voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekerve, hogy voltam halva a pilóta keks. Nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
1: Magyarós emendem, de úgy, hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla marcipánt.
3: És utána pedig
1: a magyarót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis olyan naturális, csak magyarú íze.
0: Bűnös élvezetek ezek, bűnös élvezetek. Mondjuk a tejporfüggőség azért az kemény. Pesto és bazsalikon függés.
3: Az tök jó.
0: Szendvicsbe is, vagy letépem is elrákcsálom.
1: Úristen, egy időben tudjátok, mi volt a szenvedélyem? Az erős pistát kikevertem tejföllel. Tudod, hogy így csak egy kanál erős pista egy nagy tejfölbe, és azt tettünk minden kajára, tehát itt rakott karfiolra, meg minden
0: izére. Mágirakás,
1: igen. Kapos palacsinta.
4: Pisztácia krém,
0: az nekem nem volt soha. Jó, hát már flancolós, persze.
3: Hol láttál
1: a budai villájába?
3: Rémet régen.
0: Ropi függés.
3: Sűrített tejfüggő, az is jó.
0: Szerintem az hiánygazdaság. Az hiánygazdaság volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kintottad a hűtőt, üres volt.
3: Igen. Nem volt benne semmi. Be a szádba is.
0: Belenyomtad anyát.
2: Valaskám ebédei, megint van egy kis leves kocka.
0: Megettem a leves kockát.
3: Hosszágyomtok egy sűrített tejet.
0: Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
1: A leves kockát, azt arra szoktam használni, hogy ebben főzöm meg a tésztát a levesbe. Tudod külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
0: Mi levest tettünk belőle?
1: Na igen, és ugye annak van ez a...
0: Tésztát könnyű főzni.
1: Igen, az a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tud enni a húslevest nélkül, csak van, azt a jövő.
0: Beleraktunk a lábosba egy tornacipőt, az volt a hús. Azt gondoltuk húsnak, aztán megittük a levét. Fú, de nagyon szerettem. Vaj, de nagyon szerettem. Nagyon sokat ettem belőle. Valószínűleg full káros egyébként, tehát nem gondolnám, hogy nagyon sok fajta makrotápanyag és vitamin van benne, de valami nagyon rajta voltam.
1: Úristen, melyikőtök nyalogatta a pezsgő tablettát?
0: Pezsgő tabletta nyalogatás? Nem éltem soha, pedig
1: szenvedélyem volt.
0: Plusz pezsgő tabletta?
1: Darabokra kellett törni, mert egyben nagyon erős volt az egész szituáció. Darabokra kellett törni, bekaptad, és akkor szétpezsgött a szádban. Arra ittál vizet, aztán megint jött a következő.
3: Nekünk a limópor volt, ez nektek limópor. Ugyanaz volt.
1: A limópor nekünk is volt, szerettem a limóport, az jó volt.
2: A limópor nagyon
3: nekünk
2: jó volt.
3: Nekünk még nem volt pezsgő tablettát.
0: Persze. Még az egerszegi reklámozta a plusz pezsgő tablettát, ez milyen kemény volt. Közkukából is képes voltam kivenni a citromhéjat. 23 éven keresztül ettem napi 5-10 darab héjat. Egyetem után kezdtem, ma már nem érzem jónak, akár kukából is kivettem. Milyen kemény függőségek vannak.
1: Legjobb barátnőm ecet függő. Képzeljétek el, és ugye, de mindig a 13%-osat szokta enni, mert az még oké. Igen. És egyszer nem vette észre, és beleívott a 20-asba, és kifehéredett a szája.
2: Az durva.
0: Vannak még durvák, valaki azt írja, hogy Gabi fokrém függőség, hogy hosszú ideig ette, a szülei utána csak amodentet vettek, mert annak borzasztó szaríza volt, kicsit ilyen sós volt, de a Gabiban volt valamilyen gyümölcsös, ilyen kicsit ilyen fura, hát fura íz volt, és édes volt.
3: Meg,
0: édes
3: meg volt. Az volt, az a szóra, próbálták rávenni a gyerekeket a fogmosásra, igen, hogy rágógumi ízű volt.
0: Rágógumi ízű volt, igen.
1: Én zabáltam, azt nagyon szerettem.
0: Siva vízfüggés, azt írja egy hallgató, Ildi. Nem tudok mást inni, csak és kizárólag vizet. Ez is egy milyen érdekes. Jól. A férjem fogsejem függő, egész nap lóg ki a szájából. Azért jó kattantak vagyunk, gyerekek. Mindenkinek megvan valamiféle őrülete. A nyers tészta függőség, gyúrta a pogit, vagy valamit még letépkedtem. Tehát amikor a gyúrtésztából ettem meg.
2: A családomnak is megvan, tehát másfélszer annyit kell begyúrnom, ha csinálom, mert ellopkodják.
3: Elcsemegézik.
0: Igen, az is megvan. Kinder csoki madár tejkombó, minden nap 43 éves férfi. Írta valaki. A leves kocka nálam is ment more. 28 vagyok, ez nem generációs.
1: Valaki a Kinder Bueno-nak a függője. A Kinder Bueno megvan?
0: Hogyne.
1: És ugye ott az van, hogy az illesztésekre jól rámenni, mert van a hátulja, tudod, az egyenes, meg van a domborzati. Igen. És hogyha pont úgy kapod el a fogaddal, ha ketté tudod roppantani az illesztésnél, nem, akkor belelátod, tudod, a belét, ami ugye a krém.
2: Olyan durván igen. Finom. Én melódia függő vagyok. Kinder Bueno az ugye egy kicsit hát újabb dolog. Igen, igen, mi generációnknak ugye
1: a melódia. A melódia. Úgy, de így csak is, vagy te csak is?
2: Én csak is. Én csak is, én csak is melódia.
1: Kinder Pingi? Az megvan?
0: Tudom, melyik, de arra nem fügtem rá. Nem
1: ettem el a hűtőerőt se, tehát nem más senget. Én csak emlékszem rá régen, hogy hogy volt, és akkor annak van az a része, amikor te a magyarós ilyen vékony csoki réteg.
0: Mindenki rottyom van. Gyerekek, mindenki rottyom van. Nagyon kemény. Rózsaszín köptető függő voltam, folyamatosan ittam, amikor nem voltam beteg az íze miatt. Aha, Mukopron, talán az volt a neve, az volt egy régi köptető, a Mukoprontot szedted, és annak volt a vitaminos verzió, emlékeztek, a narancsos ízű, az meg a Vitakolán. Megvan a Vitakolán?
2: Vitakolán megvan.
0: Ettetek Vitakolán? Kanálba beletöltött, ez narancs ízű, és egy ilyen vitamin készítmény volt.
2: Étvágygerjesztő.
0: Étvágygerjesztő, vas volt benne, és narancs íze volt, és akkor azt tetted, hát figyelj.
1: És hogy jegeste a italpor, ami úgy nézett, a nyúltáp, arra emlékeztek?
3: Ó, ilyen kis granulátumokat kellett föloldani.
1: Igen. Egy ilyen nagy műanyag dobozban volt, ilyen letekerős volt a teteje, és akkor te, mint a nyúltáp, össze volt, aki nyomva.
2: Van
1: és,
2: még.
1: És van egy ilyen fura illata.
0: Van, aki panírmorzsa függő. Tehát magát a panírmorzsát ropogtatja. Azért kiöntesz egy tányér panírmorzsát magad, és kanállal megeszed, azért az is kemény.
1: Nagyon sokan mondják a rágófüggést. Rágó függőség, tudod, amikor, és nekem volt egy tanárom, akinek egyszer kiakadt az állkapcsolat, rágózott.
0: De mit tudom, hogy rágó függő, rágózol? Tehát az függő?
3: Hát az függő, hogy egész állandóan nap. Megy.
1: Nem, hiszem, ez egy ugyanolyan stimulálás, mint az autizmusban, tudod kb., hogy így szükséged van arra, hogy ringasd magad, hogy valami, és akkor neked az lett így a fixációt, hogy rágok mindent, meg rágok, és így
0: meg kell rágni mindent.
1: Igen.
0: Piros arany közvetlen a tubusból, ha meglátom a hűtőben, egyértelműen vége van, és van, aki a lándzsás úti főszirupot imádja, a napközben nincs semmi tünete, de issza. Gyerekek, mindenki hülye.
3: Mindenki.
0: Igen. De tényleg meg vagyunk bolondulva. Hát itt most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornófüggő, hagyjam, ezt sehol nem vagy, érted? Hát van, aki a lándzsás úti fűszirupot egész nap üvegből, mert hogy arra van rácsúszva. Ehhez képest most egy szexfüggőség vagy egy...
2: Ismerősöm apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak mondom, de tényleg ez nem vicc. Ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki bácsi, hiába mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem, nagyon van, szereti.
0: Ezt én is sok hallottam, hogy ezt mesélted egyszer, hogy sírtam.
2: Vajas kenyém.
1: Jó, figyelj, Dávid vitte ezt el.
0: Várjál,
1: de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
0: Fúj, de undorítom. Fúj, de undorítom.
1: Imádom. Azt hiszem, hogy imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
2: Durva.
0: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora?
2: Melyik tusakot nyissuk? A bárány, és vagy a marhahúsos.
0: Az öregeink azért nagy megfejtők voltak, nem?
2: Hiába mondtad, de papa, hát lehet, de nem érdekel.
0: És tudod, mi van abban a kutyakajában? Ilyen rosszabb minőségűben? Hát figyelj, abban...
3: Na jó, de hát a papa biztos prémiumot vett.
2: Alutasakos, ez az acskós. Az a tudod, a kocsonyás. Azt rátesz, és kenőmáért. Nekem is az, hogy olyan azért, finom.
0: Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltett az alufóliát.
3: Hát és ez büdös, gyerekek. A kutya és a macskakaja is büdös. Hát most azt képzeld el.
0: Menjen már a kutyakaja.
2: Az aszpikos réteg, azt mondja, ez olyan finom.
0: Undorító. Hát akkor nézd, régebben tettem ki a macskának, érted? Hát az egész.
2: Az persze.
0: Vagy régen kutyánk volt, egy kis kirakott, hát undorító.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Megnyílt 60 legújabb autószalonja. Peugeot rajongók, itt az idő. A Prémium Autóház Kft. Új Peugeot autószalonja megnyitott 60-ban. Most nyitási akciókkal és különleges ajánlatokkal várjuk. Találja meg új Peugeotját még ma. Prémium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. Prémiumautóház.hu.
7: Reggelizz a Fornettiben az Agria Parkban. Kóstold meg újdonságainkat. Minden hónapban páros akciók. Keresd minket az Agria Park földszintjén a mozgó lépcsővel szemben.
8: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
9: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
8: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
9: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
8: Te megnézed?
9: Hát...
8: Legalább szép lett?
9: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
8: Csukott szemmel.
9: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
10: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: 83 Rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió egyen. A Rádió egyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió egyen.
2: A jó bortitkának nyomába ered a vár új kiállítása, ítéletet hozott az ügyészség. Huszadik alkalommal rendezték meg a kutatók éjszakáját Egerben. A látogatókat pénteken is látványos kísérletek, workshopok és kitelepülők színes kínálata várta az Eszterházi téren. Az egyetem és a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 5. alkalommal szervezte meg közösen az eseményt, hogy felhívják a figyelmet a kutatói életpályára és a tudományok fontosságára. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. A büntető törvénykönyv szerint, aki a járművezetéstől eltiltás hatája alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, egy ilyen esetről számol be az ügyészség. Egy 30 éves büntetett előéletű férfit korábban engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt az Egri járásbíróság hónapokra tiltott el a járművezetéstől 2026. márciusában jogerőre emelkedett határozatával. A korábbi szabálysértési eljárás nem tartotta vissza a férfit a cselekmény újabb elkövetésétől, így rövid idő elteltével idén júniusban, majd egy hónappal később, két egymást követő napon is autót vezetett Gyöngyös környékén. A váltott közlekedése során egyik alkalommal az előtte forgalmi okok miatt álló jármű hátuljának ütközött. A gyöngyösi járás ügyészség folytatólagosan elkövetett járművezetés az eltiltás hatája alatt vétsége miatt most benyújtott vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság elzárást és újabb járművezetéstől eltiltást szabjon ki a jogosítvány nélkül, immár negyedik alkalommal a vezető sofőrrel szemben. Az egri bikavér sikerének és minőségének titkát keresi a Dobó István Vármúzeum új időszaki kiállítása a gyűjteményben található tárgyak, dokumentumok, fotók és filmek segítségével. A tárlatban bepillanthatnak a mindennapok világába, így a látogatók megismerik a szülőművelés régi eszközeit, műveleteit. A kiállítás újfajta élményeket is kínál azonban, kiterjesztett valósággal, illat- és kőzetmintákkal, illetve archív filmekkel. Az egri borkóstoló a szülőművelés öröksége című tárlatot október 1-én csütörtökön 17 órakor nyitják majd meg a Dobó István Vármúzeumban, és egészen május 2-áig látogatható lesz. Számol be róla a TV Eger riportja. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk az időnként megjelenő felhőkből, csapadék nem várható, megélénkülhet azonban a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérsékletek pedig 21 és 26 fok között alakulnak majd. Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, egy csapadék sem várható. A nyugati és északnyugati tájakon élénk lehet a déli szél, hajnalban 0 és 10 fok között alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Channing Tatum megvan? Jól mondom a nevét? Channing Tatum, Channing Tatum,
5: Channing
4: Tatum, Channing Chatham.
5: Channing.
4: Akkor Channing, hát most mindegy, Channing.
6: Ja, megvan, ez a csávó.
4: Jó képű egyébként, jó képű, nagy darab, izmos. Kiderült, én azt hittem, ezt csak magyarok csinálják, de hogy ő létrehozott rengeteg kamu profilt, egy híres amerikai színészről van szó, gyerekek.
5: Egy multimilliómos.
4: Multimilliómos, jó képű, szép felesége van, tehát minden adott. Valójában joga és lehetősége lenne arra, hogy nyíltan kritizáljon bárkit, akit akar.
5: Nem, azt gondolod róla, hogy nem itt tart fejben.
4: Igen,
5: azt gondolod
4: itt
5: róla,
4: tart fejben.
5: Hogy ő egy teljes életet élő, a saját magával és a csodálatos életével elfoglalt, a kommenteket nem olvasó, a többiek kommentjére nem figyelő, egy ilyen megvilágosult karakter,
4: igen,
5: nem? Ezt
4: igen,
5: gondolod,
4: azt gondolod
5: hogy
4: róla.
5: Már megérkezett.
4: Igen. És ugye mi történt? Kiderült, hogy létrehozott rengeteg Insta fiókot azért, hogy másoknak tudjon beszólogatni, és ne az eredeti fiókjából menjenek ezek a posztok, hanem álnéven, kamu oldalak, kamu követőkkel hozta létre, hogy ő tudjon egy kicsit bántani más hollywoodi hírességeket.
7: És a szakmán belül szólogatott.
4: És a szakmán belül beszólogatott, ott bukott le, hogy a fiókot kizárólag az ő eredeti oldala követte. Az egészet nem hiszed el, hogy mi a történet.
5: Nekem volt ilyen ember az életemben, aki ezt ugyanígy csinálta meg.
4: Ő közszereplő.
5: Nem közszereplő, de az volt, hogy elkezdett írogatni az oldalamra, és aztán rákattintottam, hogy mégis ki az a profi, mert rengeteget írt, és azt az egyetlen egy hölgyet követte, aki előtte hosszasan beszélt hozzám egy házi buliban.
4: Na de itt van egy tök szexi pasi gyerekek, itt van egy amerikai világsztár, itt van egy gyönyörű felesége, tényleg egy jóképű csávó. Neki miért van arra szüksége, hogy kamu Insta profilokon keresztül bulingolja egyébként a kedvenceit, akiket nem szeret, különböző celebesküvőkhöz szóljon hozzá álnéven, de beszóljon Jennifer Lopeznek, Taylor Swiftnek és sok mindenki másnak kamu oldalról valamilyen álnéven. Na ennek mi a pszichológiája? Ezt miért csinálja valaki?
5: Szerintem az van, hogy saját élete.
4: Igen?
5: Meg az, hogy ugye nagy hírt csinálj belőle, hogy bármihez hozzászol, de ezt nem bírt magával. Ott volt benne az a sok felgyülemlett vélemény.
7: De és önmaga nem akart ezt vállalni?
5: Hát persze, de mert azt megírják, hogy te írod oda.
7: Meg
5: megosztóvá válsz, nem fognak hívni filmszerepekre, mert megosztó vagy, meg beszólogat.
7: De ha ezt nem vállalod, akkor még miért nem kussolsz? Akkor még mit kell
5: írni? Hogy
4: roncsak a képen, 19-ben elvált, ennyire szereti a feleségét.
5: De addig nagyon szerette.
4: És addig volt egy új nője, de már az is ott hagyta. De ez a Channinga, valami nem stimmel ezzel a Channinga, és a csávó
5: hát ez ideges.
4: Álnévem, álprofilokkal világsztárként kommentel Taylor Swiftet és Jennifer Lopez-t bántja álnéven. Valami nem oké az emberrel.
5: De Taylor Swift és Jennifer Lopez,
4: a spektrum két legvége, a legnagyobbakat.
5: A szexi idős latina az egyik vége, a másik pedig a nagyon fiatal fehér kaukázusi lány.
4: Igen, a két vége.
5: Magas, igen.
4: Igen, elhagy a feleséged, elhagy az új csajod, mit csinálsz? Létrehozol számos kamu profilt, és onnan bulingolod az amerikai világsztárokat. Szóval, érted, hogy mi neki megkaptad?
7: Szakmai féltékenység.
4: Világ bármelyik nőjét megkaphatná, jó szerepei vannak, dollármilliómos is, mit csinál? Otthon pötyög egy klaviatúra alatt, vagy egy iPhone-ról, kamu profilról, hogy beszóljon Taylor Swiftnek. Nincsenek előrébb, mint mi vagyunk gyerekek.
5: Figyelj, nem Zoe Kravitzel járt előtte?
4: Én nem tudom ezt szemben mondani össze.
7: Miután szépen járt, most...
5: Ha jól látom, akkor ez a kamu profil, akkor a Zoe Kravitznek kommentetted a gonoszságokat.
7: Mert ott hagyta a Zoe Kravitz.
4: Mert a Zoe Kravitz lelépett tőle, erre a kamu profilra bekommentelt az exének. Érted úgy, hogy a Channing Tatum oldala követi ezt a kamu profilt. Hagyjad
5: de
4: már!
5: És közben feltűnően sok szépet írt Channingről.
4: De az a durva, hogy el tudom képzelni magyar hírességekről is.
5: Én abszolút
4: el tudom képzelni magyar hírességekről, zenészekről, sztendaposokról, hogy kamu profilokon irogatnak és bántják a szaktársakat, meg a többieket. Zenész, humorista, humoristát. Tessék, hány profilod van?
5: Nekem egy nagy profilom van. Én nem csinálok ilyet, én teljesen tiszta lelkiismerettel vagyok jelen.
4: Nem bulingol senkit álnéven, macskás képpel.
5: Nem, én a színpadon szoktam bulingolni.
4: A színpadon kijelen magad. Volt kamu profilod, Feri?
7: Mindig
4: hoztál
7: is van.
4: Létre kamu profil?
7: Most is, nem. Nincs.
4: Neked sincs kamu profilod.
7: Minek?
5: Korhely János?
4: De nem is írsz be valódi nével se. Nem. Te nem bulingol senkit, nem írod alá. Nem tudom, a Tóth Gabinak, hogy legyen már érettségéd, vagy mit tudom. Tehát nem írsz ilyeneket. RF.
5: Elég specifikus.
7: Pont ez jutott eszedbe. Inkább szerezzük
4: az érettségét. Ne, soha senkinek igazából. Soha senkinek. Nincs is kamu profilom, de mi is ismerünk olyat, akinek voltak kamu profiai. Facebookon, Instagramon, és folyamatosan irogatott.
7: Igen, hát ez amikor valószínűleg nem vagy hozzá elég bátor, vagy mi elmögötte?
4: És az exednek a Channing az exének beirogat. Úgy, hogy a Channinget dicséri. Hát az mennyire rossz. Az mennyire gyenge már, hogy te magadról beírsz az exednek, hogy milyen hülye vagy, hogy elhagytad. Pedig ő egy milyen jó képű színész. És te írod otthon. De most ez jó, tényleg jó pasi? Egyébként jó pasi, nem? Női
5: hát
4: szemmel.
5: Hát most egyre kevésbé tűnik annak. Az igazság, jó, hogy akárhogy nézhet ki a kaszni, hogyha egy pszichó vagy, akkor mit tudsz felkezdeni?
7: Tehát ez még nem pszichó, hát nem fenyegetett.
4: És elhagyta, a feleség is elhagyta, és az új barátnő is elhagyta.
5: Tehát az nagyon kellemet, hogyha valaki nem tud túllépni egy ilyesmi, és ilyen szarkommentekben vigasztalódik, de amiket magáról írt.
4: Igen, magát
7: közben.
5: Van egy fotó, amit az utcán őt lefotózták, egy lesi fotó, és aláírta, hogy tényleg olyan, mint Sean MacArthur a fightingból, tehát hogy magát dicsérti.
4: Tehát a csávó, fölrakták egy oldalra a fotóját, és ő a kamu profiáról saját magát dicsérte. Zseni.
5: Igen.
4: Én ezt nagyon szeretem, én ezt bírom.
5: De ezt a magyarok is csinálják, én nem akarok újra mutogatni, de tudok olyan humoristákat, akik megvédik magukat, hogyha beszólnak nekik.
4: De különböző
5: álléven. Állítólag ezt nekem csak az öregek mesélték, hogy volt olyan időszak, amikor még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt ugye az új generációs stand-up, és volt egy fórum, ahol lehetett írni arról, hogy ki milyen élményeket élt meg valakinek az estjén, és akkor egyszer csak elkezdtek elég specifikus kommentek megjelenni, és a végén állítólag már csak humoristák maradtak álnéveken, akik egymással harcoltak a fórumon.
7: Hogy ez ennyi jobb, illetve az övé jobb.
5: Igen, de ez még abban az időszakban van, amikor még IVIV volt, és fórumok. Tehát ki tudja, azóta lehet, hogy már megtért.
4: És akkor álnéven a humoristák védték saját magukat.
5: Igen.
4: Az öregektől.
5: Igen.
4: De mi van, ha beírod igaziként? Tehát, hogy úgy könnyebb vagy? Tehát, hogy Channing Tatum leírni a Taylor Swiftnek, vagy Jennifer Lopeznek, akkor ők ezen megsértődnek?
5: Halló,
4: vagy...
5: Channing, Eribi vagy, szevasz!
4: Igen.
5: Szerintem az nagyon kicsinyes, ezt ő is érezte, hogy ez gáz.
4: Aha.
5: De nem tudod bennem, ahogy nem, ez iszik.
4: Valami nem oké, tehát valami nem oké a csávóval, ez biztos.
5: Igen.
7: De most kirakta a saját profiljára, hogy ez az egész nem igaz, én neki hiszek.
4: Kirakta a saját profiljára, hogy nem igaz, ami történik vele éppen, hogy egy ilyen botrány kellős közepén
5: minden
4: van.
5: Minden komment egyetértek, de nem én csináltam.
7: Igen.
4: Azért ez milyen érdekes, hogy mekkora sztárok mennyi pénzt keresnek az egész világ ismerőket, de valahogy mentálisan ugyanott tartanak, mint itthon egy-egy, nem tudom, popsztár, aki alá kommentál, vagy megvédi saját magát. Tehát semmivel nincsenek előrébb, ha belegondolsz. Ugyanolyan kicsinyesek és ugyanolyan problémákkal küzdenek.
5: De
4: nem?
5: Mi van akkor, hogyha az asszisztense volt, aki ezt megcsinálta, aki kezeli a felületeit, és annyit hallgatja a nyígását ennek a nyomorultnak, tudod, hogy Zoe is ott van, meg hogy néz ki, hogy azt mondta, hogy kell legyen, és neki volt szüksége.
4: És megcsinálta ő a profilt.
7: Na most például az asszony sutyorgóban ki van bent a kamu profilla?
5: Hát Zsül.
4: Mi a profil neved? Akkor nem mondd el, akkor csak mi a képe?
5: Én a saját nevemmel vagyok. De miről beszélsz?
4: Ráskóként vagy bent?
5: Most mi bajotok van? Miért kell azt most? Igen, ráskóként vagyok bent.
7: Nem, csak itt felvetette több hallgató, érted? Nem én saját kútfőből ilyet.
5: Nem, hát van ott egy Sebestyén Balázs, aki nem én vagyok. De hogy nem, én a saját nevem. Hát keressetek rá, ott van a nevem, tessék. Aki bejelöl, nem fogom visszajelölni. Tehát most mondom. De a saját nevemmel vagyok, az eredeti profilommal, amivel amúgy is, tehát amikor civil ember voltam, még
4: akkor regisztráltam. Még akkor voltál bent. Aha. Jó. Én nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy kamu profillal fölmenjek megvédeni saját magam. Pedig lehetőségem lett volna rá, mert azért bántottak el sokan itt az elmúlt 30 évben. Igen, ez kéne, hogy igen, hogy a saját Insta oldalamról se záródja ki, mert hogy fogalmam nincs semmilyen jelszóra.
5: Én emlékszem, amikor új telefont vettél, és egy hétig próbáltatok Lacival beállítani, mert nem tudtad a jelszót, nem tudtad átköltözni az új telefonba. Úgyhogy szerintem neked nincsen kamu profilod.
4: De mi ez? Kis hitűség, önbizalom, hiány, önkép zavar? Tehát, hogy mi van a Channing mögött?
5: A kontrollvesztésnek az érzése,
4: hogy
5: nem tudod kifejezni magad úgy, ahogy szeretnéd, és hogy így beléd van szorul ez a rettenetes indulat, és ezt valahogy szeretnéd mégis az illető tudtára adni, és meg a visszaigazolás iránti igény, hogy 1000 lájkot kapjon az, ahogy te gondolod a te véleményedet, nem?
7: Ja, mert a tiédet, a kamu profil véleményét fogják majd lájkolni.
5: Hát ő úgy érzi, hogy neked nagyon igaza van, tehát le kellett írnia, hogy nem tudom, hogy szerintem ez toxikus, és hogyha azt 1000-en belájkolták volna, akkor utána írhatta volna Zoénak privátban, hogy látod?
4: Látod, mit írnak? Igen. Itt emlékezünk meg Lábas Vikiről és a Csöcsös Mauli esetéről, ugye? Tehát ez igen. Az minden idők egyik...
7: De az nem kamu volt.
4: Az
7: egy félrement, ugye, oda rossz helyre küldte.
5: Igen. De a Csöcsös Mauli, az a legjobb összetett szó, ami valaha elkészült.
4: Tehát Lábas Viki véletlen elküldött egy üzenetet, talán Tolvaj Reninek, ugye, amiben ő úgy hívta a Tolvaj Renit, hogy Csöcsös Mauli. De hogy ez az üzenet, ez rossz helyre ment? Vagy ezt nem ő akarta? És ezt a Tolvaj Reni lehozta, ezt az üzenetet.
5: Egy privát üzenetet küldött, tehát is véletlenül neki küldte
4: el. És véletlenül annak küldte el az üzenetet, akiről beszélt, és a Lábas Viki elküldte a Tolvaj Reninek, hogy Csöcsös Mauli.
7: Ott milyen jó lett volna, azért, ha kamu profilról küldi?
4: Azért, amikor ezt így megkapod, az elég erős.
5: Ugye, én azt szeretném kérni, ha egyszer eljutok odáig, hogy csináljuk magának egy kamu profilt,
4: igen?
5: Akkor csak nyúljatok a hónom alá, kísérjetek el egy ilyen intézetbe, ahol ilyen nagyon tegyünk kedvesek be. Lesznek velem, főzzenek valaki kamillateát, és akkor így rázzák meg az agyamat valamivel, és akkor mert figyelj, ez a legalja.
4: Na de tudunk, ezt ugye pont elmesélted, nem fogom megnevezni, tudunk közös humoristát, akinek most is van. És különböző kamu profilokról védi magát és szól be mindenkinek.
5: Jó, Isten, bárcsak elmesélni nektek.
4: Érted? Tehát, hogy és a mai napig csinálja úgy, hogy humorista itthon.
7: Mond másik névvel, mondd a Denis.
4: Nem mondjuk
5: nem az, hogy humorista. Nem az, hogy humorista, hanem egy sikeres humorista. Tehát úgy, tehát, hogy sikeres, hogy mert sok humorista van, de egy sikeres humorista.
4: Sikeres
5: ez a humoristának a része, ami benne van.
4: Igen, sikeres humoristaként álprofilon véded azt a humoristát, aki te vagy, és állsz bele mindenkivel, aki bántja az igazi karakteredet.
7: Ott azt gondolja, szóval, hogy ez az ember azt gondolja, hogy megszerezhet 100%-ot, mert ugye mindenki, tehát van az embert, vagy szeretik, vagy nem, de hogy olyan nincs, hogy mindenki szeret. Ő azt gondolja például ez a humorista, hogy ő ezzel elér odáig, hogy a most 70%-a szereti a magyar embernek, akkor ez 80 lesz?
4: Vagy nem mi, hiszem, hogy ez van mögötte. Szerintem nem ez van mögötte. Szerintem emögött mindig az önbizalom hiány és az önképnek a hiánya van. Tehát, hogy én nem akarlak meggyőzni, hogy szeres, hanem nem tudom elfogadni, hogy nem szeretsz. A kettő nem ugyanaz. És egyszerűen nem tudom ezt hova eltenni, hogy én engem te nem szeretsz, és próbálok meggyőzni, hanem próbálok igazságot szolgáltatni. De ha én tisztában lennék önmagammal, és lenne egy viszonylag normális önképem, ilyen vagyok gyerekek, ha tetszik, igen, ha tetszik, nem, akkor nem próbálnának meggyőzni, mert nem igazán érdekelne, hogy mit gondolsz, vagy érdekel, meghallgatom, de nem teszem függővé az állapotomat. Tehát ő a saját állapotán javít azzal, hogy állnéven téged meg akar regulázni, hogy ne utáld már annyira. De persze, hogy nem javít, csak neki egy kicsit úgy érzi, hogy jobb lesz.
7: Hát hogy még mélyebbre ásod magad ezzel.
4: Hát Channing Tatum a világ leghíresebb színésze, miért csinálja ugyanezt? Hát mert a csávó valószínűleg belül kicsi, tudod. Tehát belül van egy olyan önbizalom hiány, egy önkép zavar, hogy neki állnéven kell az exét, hogy milyen hülye vagy, hogy ott hagytad a Tatumot. Hát ki csinál ilyet? Hát azért ez elképesztően nyomorult. Miért nem tudjuk elmondani a nevét? Nem lehet elmondani a nevét?
5: Azért, mert nem, nincs pénze egy polgári peres eljáráshoz. És...
4: De mindegy, hogy kiről van szó.
5: De te kaptam olyan kommentet valakitől, ami azt érezted, hogy emögött van valami személyes ismeretség?
7: Hát, nem egy nagy kommentolvasgató a Balázs.
4: Néha beleolvasok, de van, amit elolvasok. Az Oti után például elolvastam a kommenteket. Csodálatos kíváncsi vagy, voltam, hogy mi volt a szigeten.
5: Olyan ez a fiú, micsoda zene, micsoda szettek. És...
4: nem rohadsz te meg egy kicsit.
5: Látjátok, hogy
4: kivapat volt. Prince
5: Cream?
4: Igen, volt egy 60 ezeres Oti, ott kiraktunk egy aftermovie-t, az 2 perc, arra bejött még 1000 komment, az beleolvastam, hogy abból úgy lejön egy hangulat, beengedés, kiengedés, hogy érezték magukat. De hogy most
5: én... csak a jó kommenteket olvassa.
4: Hát bannolok nyilván mindenkit.
7: Nem az elkezdőd, de aki csinálja az oldalt.
4: Tehát olyan komment, ami mögött én felfedeztem, hogy ő valójában nem az, akinek elmondja magát.
5: Ha megérezted azt, hogy ennek van valami nagyon erős indítatása.
4: Nem emlékszem. Ilyenre, hogy valakire gyanakodtam volna, hogy na ez nem a Józsi, nem. Hanem mondjuk a Denis, mert ő álnéven írogat nekem
5: akkor
4: mondjuk.
5: Például, ha mondjuk tegyük fel valaki...
4: Igen, mondd a szemembe. Igen, hagyd a macskás.
5: Oda kommentelni.
4: Igen, hagyd a macskás portrét, az álprofilodat inkább mondd reggel a szemembe, annak sokkal jobban örülök. Nem érdekel igazán.
5: Tehát valaki oda írná, hogy úgy néz ki, mint a Temus Kassa Tibi.
4: Igen.
5: Akkor tudnád, de hogy ezt a Kassa Tibi írt.
4: Megint miért nyomaszt az oldaladon? Szálljál már ki a Facebook profilomról. Nem volt ilyen, megmondom őszintén. De én azért a negatív kommentektől sem megyek a falnak. Tehát, hogy azért, na, ismertek. Tehát, hogy
5: néhány óra sírás, ami átmegy rajta.
4: Igen. De most tudom, mert ez úgy jön le, hogy én az érzéketlen, a pszichopata, igen, aki büdös.
5: Szociopata.
4: Így
7: ezt
4: van.
7: Nem mondtuk most, hogy büdös vagy,
4: és rossz az emésztésem is büdös vagyok. Tehát, igen, nem tudom. Egyszerűen csak helyén vagyok magamban. Ez nem lehet?
7: Nehéz így egy ránézése.
5: 15% esélyt, Balázs. Legyen ez a... Akkor legyen nulla. Legyen nulla. Nem.
4: De te se vagy. De azért te meg tudsz zuhanni. Te egy kicsit meg tudsz zuhanni.
5: Én azért. Csak olyan dolgok miatt zuhanok meg, amik szerintem mindenkinek nehezek.
7: A jogos bántás.
5: Figyelj, az az igazság, hogy a bántásokkal úgy vagyok, hogy általában nem azok bántanak, akinek adok a szavára. Tehát, hogy nem a kapszokot írni egy SMS-t, hogy figyelj, csak te dagad, Geri.
4: Na most megint miért kell tőlem idézni?
5: Tehát, hogy nem tőle kapom ezeket, hanem tehát akik rendben vannak magukkal, meg akik sikeresek, meg akik szeretik, amit csinálnak, akik fókuszáltak, tudod, akik ott vannak, ahol lenniük kell, azok kedves, normális emberek, azok kiegyensúlyozottak. Ők nem is látják azt a színét az életnek, amit sokan próbálnak úgy belét súlykolni. És amikor elolvasok egy nagyon gáz kommentet, amikor valaki nagyon-nagyon oda teszi magát, hogy most bántani akar engem, akkor ő azt felejti el, hogy ezeket az ilyen teljesen egyértelmű dolgokat én már rég megfejlődtem. Tehát nekem ez nem újdonság, tehát hívhat, mit tudom én, az összes kövér állat nevén, vagy akármit mondhat rám, tehát srácok, jártam általános iskolába, tehát ez már megvolt.
4: Ez már megvolt,
7: igen. Nem vagyunk. Ide több kell.
5: Úgy kell bántani, hogy igazán fáj. Mondom.
4: Mondom, hogy engem pontjaim van. Én nem tudom, hogy tudnék-e olyat olvasni, ami igazán fájna. Ezt most tök komolyan mondom.
5: Nem, most írok egyet?
4: Tehát én nem tudom, hol van az a sebezhető pontom, amit még nem dolgoztam meg annyira, hogy ő azt most úgy nagyon megírná, és nekem az olyan nagyon rosszul esne. Nem tudom, hogy van-e ilyen. És én azt gondolom, hogy nincs, de nem azért, mert érzéketlen vagyok, hanem mi olyat tud írni, ami már nekem 50 nagyon körül, 50 körül, amit még nem terápiáztam meg, nem dolgoztam ki, nem néztem vele szemben, nem látok rá, nem tudatosítottam magamba, és olyan nagyon új lenne, és olyan igazán nagyon fájna.
5: Tehát, halljátok, pályázatot hirdetünk.
7: Balázs, rajta!
5: Légy a kamicsa cipőben, a szög a köröm alatt.
4: Légy
5: a tüske van évek óta.
4: Igen, légy a tüske a cipőjében.
5: Várjuk azokat a többsoros pályázatokat.
4: Mi tud igazán fájni, és mi tud igazán rosszul esni? Egy felnőtt jellemnek az, amivel neked még valójában dolgod és munkád van. De ha ennek nagyjából a végére érsz, és soha senki nem ér a végére, és én sem értem, akkor az van, amit az Eszter mondta, hogy olyan nagyon-nagyon nem tudnak már igazából bántani, hiszen tudod? Hiszen dolgozol rajta, tudod, hiszen ott van. Vagy. Tehát, hogy
5: én elismerem, akkor valami mondjuk, amit csinálok rossz, de hogy, és akkor az most gáz, hogyha valami néha, tehát hogy az
7: nem,
5: ember rosszat
7: csinál. Nem,
5: tehát,
7: főleg,
5: hogy ezt nem értik ismered. Meg, ezt nem értik meg az emberek, hogy értem, mondasz egy visszajelzést, amit mondjuk meg kell fejlődnöm, és akkor ezt átgondolom, és akkor ezt megpróbál megfejlődni. De az, hogy van az embernek rossz tulajdonsága, vagy vannak rossz teljesítményei, vagy csinálj egy rossz bármit, az nem kéne, hogy probléma legyen, mert hát egészében kell vizsgálni egy embernek az életútját, ahol vannak jó időszakok, rossz időszakok, sikerek egyáltalán, és ezt magadnak is bocsásd meg. Tehát magadnak is bocsásd meg, hogyha valaki veled igazságtalan volt, és leértékelt téged. Ezt nem kell továbbadni a következő embernek, hogy na engem most leértékeltek, most meg belerúgok a másikba. És innen fúj a szél a legtöbb esetben, hogy olyan emberek írják ezeket, akiket bántottak, vagy aki magát bántja,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szakaszos útlezárások jönnek vasárnap Egerben. A nagy könyvnapját ünnepelték a városban. Barokk futóparádéval zárul az Eger ünnepe civil hét programsorozat vasárnap délelőtt. A verseny ideje alatt 10 és 12 óra között a város több pontján is szakaszos útlezárások várhatóak, számol be róla a TV Eger riportja. A futóparádé útvonala belvárosi tereket és utcákat érint, a forgalom korlátozások irányítását a rendőrség, az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport, valamint a helyi polgárőr egyesületek segítik. A szervezők a közlekedők türelmét és megértését kérik. A nagy könyvnapját ünnepelték pénteken Egerben a 20 éves az Egri nagykönyv szobornál. Az Egri Fertálymesteri Testület szervezésében kora reggel olvasó maraton kezdődött, az Egri Csillagokból civil szervezetek tagjai, iskolások, művészek és önkéntesek is csatlakoztak a regény felolvasásához, olvasható a heol.hu weboldalon. Az alkotásnál egy kis ünnepséget is tartottak, felavattak egy QR kódos információs helyet is. A Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság székháza előtt található Popovics Zoltán nagykönyv elnevezésű köztéri alkotása ennek megóvásában 2023-ban elválasztott fertálymesterek vállaltak védnökséget, akik évente elvégzik a szobor és közvetlen környezetének ápolását, rendbetételét. Az alkotás 20. születésnapjához kapcsolódva tartották az olvasó maraton, a cél Gárdonyi Géza Egri Csillagok regényének 4. és 5. részének felolvasása volt, mindenki önként jelentkezhetett és egy részt hangosan olvashatott fel a Klapka György és az Egészségház utca sarkán található szobornál. Az olvasó maratonra a Heves vármegyei katasztrófa védelem kollégája Csabai András tűzoltó alezredes, a vármegyei műveletirányítás ügyeletvezetője is jelentkezett. Ő a 4. rész 17. fejezetét olvasta fel a közönség előtt. Ezt követően saját gondolatait is megosztotta a regénnyel kapcsolatban, melyet a jelenlévők nagy érdeklődéssel hallgattak meg, olvasható a katasztrófa védelem honlapján. A magyar aranyforint 700 éves bevezetésének állít emléket az Arany útja című vándorkiállítás, mely október közepéig az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tekinthető meg, olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Az aranyforint 14. századi megjelenésétől Első Károlytól II. Lajosig mutatja be az aranypénzek fejlődését. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk az időnként megjelenő felhőkből, csapadék nem várható, megélénkülhet azonban a szél. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérsékletek pedig 21 és 26 fok között alakulnak majd. Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, itt csapadék sem várható. A nyugati és északnyugati tájakon élénk lehet a déli szél, hajnalban 0 és 10 fok között alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek, délután pedig 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyerekek, én kérek tőletek egy kis segítséget, jó? Hova
1: itt
0: menjek?
1: Vagyunk,
0: hova menjek? Édes jó, drága anyám megvilágosodott.
2: Jaj, de jó.
0: Mert hogy nézi ezeket a kincsvadászos, ilyen licitálós műsorokat.
3: Nem,
0: ez már van az RTL-en, ez van a TV2-n, ez mindenhol van. Ráfűzött, nem tudom
2: mama melyiket. Mama is imádja.
0: Meglátogattam a múltkor. Mama is szereti?
2: Persze,
0: igen?
2: Szerintem az a korosztály.
0: Hát anyám azért még nem az a korosztály. Hát az anyád 90 éves.
2: És a tiéd mennyi? 70?
0: 58.
2: 58 éves a mama.
3: 58.
0: Anyád 58.
2: Meglepődik.
0: Nem, 49 egyébként. Nagyon fiatalon szűk. 8 évesen pater azt mondta, hogy na gyere ide. De hogy is ne. 55-ös, 70 éves.
2: Na.
0: De ránézésre...
2: 69-nél egy perccel nem
0: látszik többnek. Megnézte ezeket az ajánlós műsorokat, és azzal bízott meg, amikor legutóbb meglátogattam, hogy értékesítsek kettő darab képet a falról, amit úgy kell elképzelni, hogy leakasztotta megvilágosodva a sezlony feletti kettő darab kis képet a falról, becsomagoltuk újságpapírba, és kettő hete a csomagtartóban van, kettő darab, nem tudom milyen értékű kép, amivel mint egy ilyen halott szállító, így megyek balra-jobbra, amit hallom, hogy csapódik balra, csapódik jobbra néha a kép, kihez vigyem el, aki nem fog átvágni, hogy kell bánni a családi műkincsel? Egyáltalán honnan tudom, hogy nekem ő majd ott igazat mond?
3: Miért nincs itt még a Tilla-Tilla?
0: Miért nincs itt valaki,
2: aki... nem ért hozzá.
0: Nekem az a szent meggyőződésem, hogy bárki ez mész tuti átvág. És azt mondja, hogy én ezt megveszem 300 ezerért, egy forinttal se ér többet, és utána eladja 1 millióért. De lehet, hogy 30 ezeret ér, akkor viszont 3 ezerért veszi át. Kihez kell menni? Hogy kell egy ilyen családi örökséget felgöngyölíteni?
3: Egy becsűsre van szükség?
0: Egy jóféle becsűsre, aki azt mondja, hogy Balázskám, ez már pedig igazi, úgyhogy ezért kifizetem
2: neked. Azért kezdjük már ott ezt a történetet.
0: Igen.
2: Hogy anyád leakasztotta a két Ripple Rónait a falról, aminek darabja 150 millió, és igen? Te bevágtad a merga hátuljába, és azok ott csúszkál?
0: Jó.
2: De mi van?
3: Ma lesz egy fontos hívásod, nem sokára anyukától ma lesz.
0: Alapjában ilyen most tulajdonképpen ez történik. 3 hete málnák és 3-6-os tejek között ezek a képek hány kulódnak a csomagtartomban, újságpapírba csomagolva.
2: Lehet, hogy csak a kerete érted egy közepes keresetű család egyévi ízé.
0: Lefotóztam, és megkérdeztem a Gipót. És a Gipó azt mondja, hogy van benne fantázia. Ne. A Gipó azt mondja, ha ez eredeti gyerekek, akkor...
3: Hogy mutasd már egy képet róla?
2: Hogy néznek ki a képet? Hát mi van rajta?
3: Az egyiken mesztelő van egy sellő, aki egy plázaparkolóban fekszik.
0: Munkácsi, vagy Csontvári, vagy mit tudom én.
2: Valami ilyen ismeretlen nevet ír.
0: Ez az egyik kép.
2: Ne hülyéskedj! Ez az ásító, inas ásítás nélkül.
0: Ez az egyik kép. Hát,
3: nem, ez a Silently, ez a csendesen ítélkező hölgy. Ennek az a neve ennek a festménynek.
0: És azt mondja a Gipó, hogy egy 19. századi fakeretben van benne ez a kép, érted?
2: Tehát a keret az biztos, hogy sokat ér.
0: A keret az sokat ér. Hova vigyem, hogy valami ószeres ne verjen majd ott át, érted?
2: Hát aláírás van?
0: Van, a hátoldalán van aláírás.
2: Mi a név?
0: Tessék?
3: Laci, te mit gondolsz?
0: Ja, tököm mi a név, Ferje, mit tudom én? Hát várj.
2: Nem fotóztad le az aláírás?
0: De le van. Tessék?
3: Ez volt a panelban, azt kérdezi, Laci.
0: Az, egy pecsét is van a hátoldalán, de az valószínűleg csak az aukciós pecsét, ahol ezt a képet az 1800-as években eladták, érted? Hát itt most itt értékesítjük a...
3: De anyukád ezen ült, neked meg nem vettek mountain bike-ot?
0: Olyan csóron nézték ki, hogy azok a fotók, hogy 8 évesen a kis kilogott
2: a mama a jövőben hitt, és tudta, hogy az nem ő.
0: Nem tudtuk, hát nem tudtuk, de most megtudtuk, érted?
2: Hogy ugye te sokszor elmesélted, hogy rengetegszer költöztetek gyerekkorodba.
0: Igen.
2: Hogy anyád minden rablás után, érted? Hogy került ez hozzátok? Egy szegény család voltatok.
0: Hát mostanáig, Feri. De most fölnéztünk a kredenc fölött a képre, és azt mondtuk, meg vagyunk mama.
3: Most
0: a
3: recepcióról telefonálnak, hogy furcsa illetíten behatókat látnak.
0: Föltörték a kocsit. Föltörték a kocsit, csak szólok, hogy aki ma veszi a kocsit, én ezt ma kiveszem. És egy ügyvédi letétbe helyezem ezt a kettő darab milliós képet.
3: Ugye neked szoktak jönni kitakarítani az autódat.
0: Igen.
3: Mi, hogyha kinyitod, és olyan lesz, mint a Mr. Bean filmben, mert egy ilyen sketch lesz a közepén, tudod, hogy
0: kiveszi belőle a képet, és elviszik.
2: Vigyük ki szombaton az ecserire. Szerintem
0: annál jó
2: hely nincs.
3: Az ecseri a kedvenc helyem.
0: Úgy vágnak át, mint szart a palánkot.
2: De jön a ma.
3: Majd én viszem ki.
0: Aztán óriási képszakértővel kimegyünk így hárman az ecserire. Szerintem mennyi időt adnak el nekünk? Gáspét számla többet, és vezetnek meg minket ezzel a képpel.
3: Csokolom, képünk van, mit adnak érte?
0: Aztán Balázs, bízd a Julira, ő megoldja. Igen. A kincsvadászokban van a Megyesi Balázs, aki ugye előre felméri a tárgyakat. Lehet, hogy őt megpróbáljuk felhívni, hogy így látatlanban mit tud mondani, csak így kíváncsiakból. Van ilyen történet, hogy így a családod leakaszt egy képet, és kiderül, hogy nagyon sokat ér? Vagy ezek a történetek nincsenek, nem? Van ilyen, hogy lóg valami a falon 30 évig, az ősök meghalnak, beviszed, és azt mondják, hogy figyelj, ez a kép, ez brutál.
2: Tehát, hát ez egy csomó ilyen sztori van, hogy elfeledett munkácsi került elő.
0: Valahonnan
2: a panel hatodikról, mert fogalma nem volt senkinek, valahogy oda került a családhoz, a nagypapa odaadta, hogy ezt most már nézzétek ti, ezt a képet én unom, és aztán kiderült, hogy több százmilliót érő kép.
0: Aha.
2: Ez rendes.
0: Ugye, úgy ültük körbe, mint gyerekkorunkban a zselészalon cukorbödönt, érted? Forgattuk, a Gipóval beszélgettünk, beraktuk a fotót, kielemeztük. Hát itt már mindenki látta, hogy a nyugdíjas évek azok a szüleimnek majd valahol, nem tudom, az Ománban telik majd.
3: Nem szabad akaratukból, de
0: nem szabad akaratukból, de elmennek majd, érted? És a dubai hercegségben mulatják, aranyba lógatják a lábukat. Na most ennek általában tényleg az a vége, hogy elvisz, és azt mondják, hogy aha, nagyon jó, a keret 8, a kép 3. Tök érdekes szakma, és olyan keveset tudunk róla. Igen, hogy megnézik a pecsétet, megnézik a festni, megnézik a képkeretet, hogy mennyire kell azért ehhez érteni, meg milyen érdekes szakma ez, nem? Hogy ránézése valaki így egyszer lexikálisan a tudásból megmondja, hogy körülbelül ez mennyit érhet. Kit is hívunk, Laci, segíts neki? Megyesi Balázs. Hello Balázs, szia Balázs, jó reggel, ciao.
1: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
0: Ciao Balázs, hello. Te vagy az, aki ugye a Tillával a TV2-s műsorban előfelmérsz bizonyos tárgyakat, ugye?
1: Igen. Nézzük meg.
0: Te nézed meg, aha. Te látatlanba nem nagyon tudsz gondolom, hogy képről semmit mondani, meg ez
3: így nehéz is lenne. Csak leírnánk neked pár szóval, miről van szó, és mondd el, hogy érdekel, és ha igen, mennyiért.
0: Igen. Jó,
2: mennyit adsz érte?
1: Figyelj, ez a teljesen normális dolog, tehát hogy ma ti a második híváson vagytok, állok a dugóban.
3: Bocskor hívott előtte.
1: Erre azt szoktam mondani, hogy van egy autón, van négy kereke, de piros. Aha. Érdekel?
0: Igen.
1: Miről van szó?
0: Hogy néz ez ki? Tehát hozzád be kell menni, be kell vinni a kettő darab képet, és akkor te azt ott egy perc alatt, 10 perc alatt, egy óra alatt elemzed, megmondod. Ha felszeretnék mérni két képet, hogy nagyjából ennek mi az ára, mennyibe kerül. Ez két kicsi ilyen pici festmény kézben elfér egy ilyen fakeretben. Most egyelőre így néz ki, hát nyilván részletesebbet nem tudok mondani. Hogy ezt be kell hozzád menni, gondolom.
1: Nekem van egy jelvem, én annak idején az egyetemet meg a tanulmányomat állami ösztöndíjjal végeztem minden ott, úgyhogy mindenkinek egy darab képet megnézek az életbe ingyen, tehát itt kezdődik. Tehát ha most okosak vagytok, akkor ketten jöttök két képre a hónotok alatt, tehát nekem az egy ilyen tök régi elv, és akkor az gyakorlatilag az működik.
2: Miért egyébként egy ilyen becsüs meló, tehát azt mondod, hogy ez a kép ér 50 ezret, ennek a 10%-át kérem azért, mert fölbecsültem, vagy ez hogy működik?
1: Nem. Valaki így számol, meg úgy számol, én nem úgy szoktam számolni egyáltalán, tehát én általában nagy hogyatékokat becslek, tehát hogy egy komplett nagy hogyatékot, és a nagy hagyatéknek a becslése, a szóbeli becslése, hogyha nincs peres eljárás, nincs vitás, úgy, tehát hogy tényleg oda megyünk, és kvázi, mint a műsorban végigjárjuk a lakást, hogy akkor mit található benne, melyik kor, mennyibe kerül, az 40 ezer forint mondjuk Budapesten belül. Nettóba, vidékre, ugyanez plusz az üzemanyagköltség. Aha.
2: Tehát nem úgy van, hogy amekkora az összeg, amit aztán lehet kapni, annak egy bizonyos
1: százaléka.
0: Ha mennyire sűrűn történik meg, hogy tényleg besétál egy család, és a hatodik panel lakásban leakaszt egy munkácsit. Tehát ezek a nagy találások, amik azt mondod, hogy atya úristen, hölgyem, uram, ő nem tudja, hogy mi van a kezében valójában.
1: Hát a nagy munkácsi hatodikor azért nincs, mert a nagy munkácsi nem fér be a liftbe.
2: Akkor kis munkácsi.
0: Oké, érted, hogy mit kérdezek, igen. Tehát hogy tudod, hogy megérkezik, hogy 20 vagy 30 ezer, és kiderül, hogy 3 milliót ér a kép.
1: Én azt mondom, hogy havi szinten, vagy két havi szinten van egy megkönnyezett döbbenet.
0: Hogy milyen
1: érzés? Az úgy jó érzés.
0: Aha.
1: Az úgy jó érzés.
3: Ilyet két havi szinten okozni?
1: Biztos, hogy van egy család.
2: Melyik volt a legdrágább?
1: Igen, melyik volt a legdrágább?
2: Igen, mi volt, amire így nem számított, és egyszer csak tényleg
1: a legszürreálisabb ügy az volt, hogy felhívtak, hogy értékbecsüljem, én akkor megbecsültem, hogy ez körülbelül 10 és 12 millió forint közötti ez a tárgy. Festmény volt egyébként, és az érdekessége az volt, hogy így az ürge az úgy, ahogy volt a kanapén, ott el is hívtak, hogy megnézem személyesen, az úgy lerogyott, és úgy láttam, hogy ebből baj van. És én nagyon kérdeztem, hogy valami történt, vagy valami, és hogy hát nem, volt itt valaki, az ügyért érte 100 000-et, csak oda akartuk adni, csak nem volt már a 100 000, és elment, hogy majd jön délután.
0: És közben 12 milliót ért a kép.
1: Igen.
0: Azt a mindenit. Figyelj, te ilyenkor nyomott áron veszed át? Tehát, hogy te ilyenkor már gondolkozol azon, hogy én megveszem 200 000-ért a kép, 400 000-et ér, ezért én nyomott áron veszem. Nyilván nem a piaci árat fizeted, mert ezen te ugyanúgy keresni akarsz, nem?
1: Nem. Én nem veszem át. Tehát, hogy...
0: Ja, te megmondod, hogy mennyi. Nekem, hogy
1: nem. Én megmondom, hogy mennyibe kerül, és az egy más-más történet, tehát hogy az egy más történet, hogyha valaki akarja adni, akkor milyen lehetőségek vannak.
0: Aha.
1: Az egy második fejezet, és akkor az egy másik díl, hogy megbeszéljük, hogy kapok érte x százalékot, meg én azt nem is szoktam aznap megbeszélni. Tehát az a tiszta sor. Igen?
0: Küldtem most rád SMS-t, ott vannak a képek. Ne mondj összeget, csak hogy keresselek még, vagy tartsam továbbra is újságba csomagolva. Nézd már rá, légy szíves, elvileg a Laci átküldte neked SMS-ben. Nem is az összeg érdekel, tényleg ne összeget mondj, csak azt mondnak, hogy fussunk ezzel még egy kört, vagy vigyem vissza onnan, ahonnan ezt kaptam. Hogy ez körülbelül, mit látsz benne? Érdemes ezzel foglalkozni? Ott vannak elvileg a képek nálad.
1: Szerintem igen.
0: De látod, hát is így rámondtad egyből?
3: És az aláírás nem láttad, hogy arra mit gondolsz? Ki lehet a kép?
0: Van pecsét is, ha minden igaz.
1: Látom, most,
3: lehet, hogy köré keveredett néhány Laci saját fotóiból.
1: Van egy hölgy, egy 19. századi hölgy portré, amit látunk. Feltételezzük, még az is lehet, hogy csontra van festve. Ez egy nagyon finom portré. Maga a keret az egy blondelmasszás 19. századi keret, valószínűleg a 19. század közepe az ékszerből ítélve, illetve a hölgyből. Ez eddig nem rossz az én
0: ne arra úgy, hogy gyerekek, holnap nem jövök dolgozni.
2: Egység gazdag vagy!
0: Mama meggazdagodott!
1: A másik, a következő, az gyakorlatilag egy képkeres, az a Donát Sándor, ez egy képkereskedő, egy századfordulós képkereskedő, tehát azt tudjuk, hogy már a századfordulón ezzel valaki kereskedett, tehát biztos, hogy öreg a tárgyunk. Húha, ez nem a legjobb minőségű kép, a következő egy azt nézem, hogy ez egy ilyen...
0: Egy pecsét, vagy valamilyen, igen, ez talán a Bécsi Múzeumnak egy ilyen.
1: A penés, álljál, most nem járok még ott, még vissza vagyunk egy kicsit.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy kicsomagoljam az újságpapírból, nem tesz neki jót?
2: Meg azt, hogy rászkódik a
0: kocsiba. És egy adag griskók van rajta.
1: Az nem ártana.
0: Egy adag griskók van rajta egy hete, meg egy némi kovácsos uborka az anyukámtól. Tehát akkor azért mindenképpen vegyem ki.
1: Hát a konzerválásot nem ilyen formában szoktuk találni a múzeumban, de...
0: Jó, figyelj, akkor viszont tényleg lehet, hogy megkereslek, mert akkor itt gyerekek, hát itt mama költözik. Mama goes to Dubai.
1: Nem rossz kép, egyik se.
0: Na, jó, van menne fantázia. Hát ennyi, gyerekek, hát ennyi. Így van ez.
3: Eddig a most dobanogat.
1: Remélem, most te képeidet mondtam, mert jött az egy pár kép az ismeretlen számokról.
0: Laci küldött neked, igen, a szerkesztőnk, Laci küldte át a képeket előről.
1: Jó, igen.
0: Oké, van ez.
1: Na, ez érdekes. Fussunk egy kör.
0: Oda, nézd! Gyerekek, hát itt aztán hívom a mamát mindjárt, hogy mama, mész Dubájba!
3: Nagyon izgalmas.
0: Oké, Balázs, nagyon köszi. Bocsánat, hogy így rátörtünk, nem volt ez lebeszélve, de köszi, hogy segítettél. Beszéljünk akkor, jó?
1: Sziasztok, szép napot!
0: Viszem a tárgyakat!

vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer?

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Várunk minden nap 7:30-tól a Fornettiben az Agria Parkban. Fornetti termékek, hatalmas helyben sütött pizzaszeletek, hotdog, kürtös kalács, kávé. Minden egy helyen, hogy jól induljon a napod. Keresd minket az Agria Park földszintjén, a mozgó lépcsővel szemben.
3: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
4: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk? Pedig felraktam a Facebookra.
3: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
4: Neked meg hogy megy az étterem?
3: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
4: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
3: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
4: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
5: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdeste is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
3: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: neveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy hétvégén is, Balázsék extra pillanatai után pedig már a Rádió 1 zenék ki a főszerep. Balázséknak extra pillanatai október 9-én is lesznek, mert hogy akkor jön a nagy Rádió 1 konténer nyitó parti, reggel 6 és 10 óra között a Duna Plaza főbejáratánál lehet találkozni a konténerrel és kedvenc reggeli csapatunkal. A mikrofonnál most már Kis Márti, üdv mindenkinek, Ré Dalton dalát pedig bekészített.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mégis folyamatosan kapom a top 500 voksokat is. Hát az előbb Zoli egy komplett David Guetta antológiát elküldött nekem. Én szerintem egy dalt se hagytál ki, Zoli. Ez a dal is szerepel a listán, a Play Hard, úgyhogy felírtam. Októberben ismét jön Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája, a Rádió 1 top 500. És az már a visszaszámlálás.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet,

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

nyomni a voksot, akár e-mailben a top500kukacradio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben fel is lehet hívni minket, 0620 311 111 a számunk, például Loi aktuális dalára is lehet szavazni.

0: egy csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg kettő dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóth Abigaillel közösen készült dal. Accent, Sugar Daddy, ezt azon nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer?

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Miskolcsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra száguldanak a lovasok Szilvásváradon. Éld át a nemzeti vágta izgalmait élőben. Idén is pörgős futamokkal és izgalmas programokkal várják az érdeklődőket a 19. nemzeti vágtán, október 3-án és 4-én. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
4: Új termékünk! Helyben készített kürtös kalács fagyival, a Fornettiben, az Agriaparkban. Kóstold meg te is! Keresd minket az Agriapark földszintjén, a mozgó lépcsővel szemben.
5: Itt az ősz, ideje felfrissíteni a ruhatárat, kipróbálni valami újat, és megmutatni, ami most igazán te vagy. Nézz szét az Agriapark üzleteiben, és válogass az új szezon legjobbjai közül. Agriapark. Új szezon, új kedvencek.
6: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az ExCobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon, vagy a facebook.com/ExCobra Monitoring oldalon.
7: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
8: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, pedig felraktam a Facebookra.
7: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
8: Neked meg hogy megy az étterem?
7: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
8: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
7: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
8: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
9: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
10: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: helyébe kapcsolni, lassan indulunk.
1: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy egy szuper díva folytatásban. Jennifer Lopez, aki mindig elképesztően fest, a héten például Milánóban kapták lencse végre a Vogue World Milano 2026 eseményén. Ex-férjéről, Ben Affleckről kevésbé hízelgő képek keringenek a neten, félmeztelenül strandol Honoluluba, hát az ember általában nem mackó felsőben szokott, és egy ilyen óriás sárkány tetkó van a hátán, egy ilyen színes főnix madár, és azon megy most a találgatás, hogy az igazi vagy sem. Hát írta valaki, hogy ezek ilyen régről előszedett fotók, 2015-ös képek Ben Affleckről, úgyhogy biztos, hogy nem AI. Tényleg egy színes, szivárvány színű főnix madár van Ben Affleck hátán. Valaki írt a komment, hogy most már érti a kapcsolatot a két ember között. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, ezt hozom most.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: együtt visz nálad. Bármikor hallod, neked jó kedved lesz.
1: Igen, ez a kedvenc dalom.
0: Felvettük a listára ezt is.
1: Köszönöm.
0: Szia!
1: Szia!
0: Aki e-mailben szavazna, top500@radio1.hu, ez pedig a Perfect Strangers. You

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hamarosan pedig az égenerációs német énekesnő Loi, aki jelenleg két dalával is ostromolja a Rádió 1 top 50-et, az egyik a Get Lucky, a másik pedig a Golden Summer, és hogy melyiket készítettem be a következő óra elejére? Mutatom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: egy élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, szeptember 27-e van vasárnap, és gondoltam összegyűjtöm az érdekes világnapokat, tehát olyan furcsa világnapok vannak manapság, például lapíts le egy dobozt nap, Crush a Candy, van egy ilyen kezdeményezés, jó pofa, környezettudatos kezdeményezés, arra ösztönöz mindenkit, hogy az újrahasznosítás előtt tapossa, vagy lapítsa ki az alumínium üdítés és sörös dobozokat, aztán ott van az ölej meg egy vegetáriánust nap. Oké, ez is így szerintem teljesíthető. És reggeli talkshow vezetők napja van. Tessék, Morning Show Host Day, ez az elnevezés. Ezen a napon korán kelő rádiós és televíziós műsorvezetőket ünnepeljük. Akik ilyenkor vasárnap délelőtt 11:30 magasságában vasszak, alszanak éppen,

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Alex Warren, a Grammy-re jelölt sztár a folytatásban és a 2026-os White Child albumáról. Egy dal, egy nagyon-nagyon ismert Rádió 1-es kedvenc, a Fever Dream. 2025 előtt leginkább Coldplay stílusára hajazó keresztény rockot hallgatott, ezt tavaly a Guardiannek nyilatkozta, de szélesítette most a zenei repertoárt, és ennek hatására született az új album, amiről

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel.

élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Rákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újrajön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Szakaszos útlezárások jönnek vasárnap Egerben. A nagy könyvnapját ünnepelték a városban. Barokk futóparádéval zárul az Eger ünnepe civil hét programsorozat vasárnap délelőtt. A verseny ideje alatt 10 és 12 óra között a város több pontján is szakaszos útlezárások várhatóak, számol be róla a TV Eger riportja. A futóparádé útvonala belvárosi tereket és utcákat érint, a forgalom korlátozások irányítását a rendőrség, az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport, valamint a helyi polgárőr egyesületek segítik. A szervezők a közlekedők türelmét és megértését kérik. A nagykönyvnapját ünnepelték pénteken Egerben a 20 éves az Egri nagykönyv szobornál. Az Egri Fertálymesteri Testület szervezésében kora reggel olvasó maraton kezdődött, az Egri csillagokból civil szervezetek tagjai, iskolások, művészek és önkéntesek is csatlakoztak a regény felolvasásához, olvasható a heol.hu weboldalon. Az alkotásnál egy kis ünnepséget is tartottak, felavattak egy QR kódos információs helyet is. A Heves Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság székháza előtt található Popovics Zoltán nagykönyv elnevezésű köztéri alkotása ennek megóvásában a 2023-ban elválasztott fertálymesterek vállaltak védnökséget, akik évente elvégzik a szobor és közvetlen környezetének ápolását, rendbetételét. Az alkotás 20. születésnapjához kapcsolódva tartották az olvasó maratont, a cél Gárdonyi Géza Egri csillagok regényének 4. és 5. részének felolvasása volt, mindenki önként jelentkezhetett és egy részt hangosan olvashatott fel a Klapka György és az Egészségház utca sarkán található szobornál. Az olvasó maratonra a Heves Vármegyei Katasztrófa Védelem kollégája Csabai András tűzoltó alezredes, a Vármegyei Műveletirányítás ügyeletvezetője is jelentkezett. Ő a 4. rész 17. fejezetét olvasta fel a közönség előtt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Szalikron Rádió, egy Csaki Gazimai Sláger, mely szeptember utolsó vasárnapján köszöntök mindenkit. Szeptember 27-e van, a mikrofonnál pedig ma is délután 2-ig Ferenc Norbert. Én hozom a jó zenéket, én hozom a jó hangulatot, és majd a sok-sok programajánlatot is, úgyhogy ezzel várok mindenkit. Egyébként meg nagyon jó idő van odakint, úgyhogy igyekezzünk minél több időt a szabadban tölteni. Nekem is vannak még a délutára is majd terveim, hát nem tudom, hogy összejön-e, illetve jövő hétre is, hiszen hét elején, jövő héten még jobb idő lesz, majd beszélgetünk erről is, és várom a közlekedési infókat is, 20-as 33, 9, 33, 33-as. A folytatásban pedig ma is jön a Daily Mix benne, Eva Max slágerével, itt a Kings and Queens.

0: Szajtlom Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 DJ szavazás győztese következik. Regál Liliről van szó, aki bebizonyította, hogy a kemény munka kifizetődő, már gyermekkora óta a zene határozza meg az életét, és természetesen nem meglepő, hogy mára ő is az új generáció egyik első számú női DJ-je lett. Itt nálunk a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban minden csütörtökön 9 és 11 óra között találkozhatnak vele, meg egyébként napközben is, hiszen kijött a legújabb slágerével. Ezzel megyünk most tovább, érkezik Regál Lili és a Heal Me itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

szállítanunk Nádigó egy csaki gazimai sláger, mely nagyon jó idő lesz az előttünk álló napokban, melegedés, ami meghatározta a hétvégét is, holnap pedig szinte nem is lesznek majd felhők az égen, így aztán biztos, hogy csapadék sem valószínű. A nyugati és az északnyugati tájakon lehet majd élénk a déli délkeleti szél, hajnalra reggelre helyenként ismét párrássá és ködössé válik majd a levegő, 0-10 fokkal indulunk holnap, aztán napközben nagyon kellemes 22-26 fokos csúcsértékeket jósolnak, hát hozzánk idegenre inkább 23 lesz majd egész jövő héten. Egyébként 22-23 fokot mérhetünk, úgyhogy úgy néz ki, hogy nagyon jó lesz az időjárás, érdemes lesz kihasználni. Nagyon sokszor mondtam már, hogy talán az utolsó, de azért bízunk benne, hogy van még azért ebben a jó időben, minél tovább kitart. A Coldplay slágerével folytatódik a hétvége, itt nálunk a 101.3-on érkezik a Paradise.

Tadikron Rádió, egy csak igazi mai slágerben egy jön, akkor egy kis körkép, mi újság az utakon, szokásos hétvégi a forgalom, jövő héten viszont indul majd az újabb munkavégzés. Felnéveti városrészen is vannak még munkálatok, ami aztán onnan szépen átcsoportosulnak majd a belvárosi részre. Sasút, Deák Ferenc út közötti szakasz, Törvényház utca, Dr. Nagy János utca közötti szakasz, illetve a Szvorényi Király utcák között aszfaltoznak, úgyhogy nem lesz egyszerű a jövő hét ebből a szempontból. Mátyás Király úton maradnak a terelések, és úgy néz ki, hogy a sávzárások is. Megnyitották egyébként egyes szakaszokon a 2x2 sávot a forgalomnak a jobb elosztás érdekében, viszont szintkülönbség van, úgyhogy óvatosan végezzék a sávváltást, mindenkinek erre szeretném felhívni a figyelmét. Ha van friss közlekedési információ, azt nagyon szívesen fogadom, 20-33-9-33-33-as, az utolévetnek pedig a Medúza slágerét hozom, érkezik a Bad Memories itt a Rádió 1-en.

0: Calibrom Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, és a következő órában is itt leszek majd, akkor viszont már a programokról beszélgetünk már, mert ha hétvége, akkor gazdag program kínálati tegerben és a környéken, úgyhogy én ezzel várok mindenkit. Szabó Gábor pedig a legfrissebb hírekkel. A hír összefoglaló után pedig jönnek az igazi mai slágerek is, nem sokára majd a Purple Disco Machine és a Hertz közöse indítja a következő zenei órát. A Wonderful Life-val indulunk hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra száguldanak a lovasok Szilvásváradon. Éld át a nemzeti vágta izgalmait élőben. Idén is pörgős futamokkal és izgalmas programokkal várják az érdeklődőket a 19. nemzeti vágtán, október 3-án és 4-én. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
4: Születésnapokra, céges rendezvényekre, ünnepi alkalmakra a megoldás Ornetti. Rendelj a 0670 310 00 30-as telefonszámon.
5: Megnyílt 60 legújabb autószalonja. Elektromos autó, itt kezdődik a jövő. Megnyílt a Prémium Autóház Kft. Leap Motor autószalonja 60-ban. Nyitási kedvezmények, őszi akciók és a legújabb elektromos modellek várják. Prémium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. www.premiumautohaz.hu.
6: Itt az ősz, ideje felfrissíteni a ruhatárat, kipróbálni valami újat, és megmutatni, ami most igazán te vagy. Nézz szét az Agriapark üzleteiben, és válogass az új szezon legjobbjai közül. Agriapark. Új szezon, új kedvencek.
7: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
8: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
7: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
8: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
7: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
8: Á, de én nem értek ehhez.
7: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
8: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom. Is.
9: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
10: Ítéletet hozott az ügyészség, látogatási tilalom lépett életbe Pétervásáron az idősek otthonában. A Fizesabonyi járás ügyészség vádirata szerint egy kábítószer fogyasztó nő egy arra sétáló szemét próbált megszúrni a reggeli órákban a Mezőtárkányi Parkban. A vádlott idén áprilisban a reggeli órákban előzetes szóváltás nélkül támadt a Mezőtárkányi templomkertben gyalogosan áthaladó sértetre. A vádlott a támadás során egy 6 centi penge hosszúságú kinyitható késsel több szúró mozdulatot tett a sértett felé, miközben a másik kezével próbálta megütni őt. A sértett a szúrásokat és az ütéseket a kezeit magáé tartva védte ki. Azonban a vádlott a késsel 3 alkalommal elérte őt. A vádirat szerint a nő a bűncselekményt megelőzően Kristály nevű kábítószert fogyasztott, továbbá magánál is tartott szert, így az áldozatát kábítószertől befolyásolt állapotban bántalmazta. A sértettet a szúrás a bal karján érte, a bűncselekmény következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A Fizesabonyi járási ügyészség kábítószert fogyasztva elkövetett, súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádlott a bűnösségét az előkészítő ülésen beismeri, úgy a járásbíróság 2 év végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabjon ki a büntetlen előéletű vádlottal szemben, egyben rendelje el a nő pártfogó felügyeletét is. A kábítószer birtoklása miatt külön eljárás van folyamatban a vádlottal szemben. Látogatási tilalmat rendeltek el a pétervásárai időskorúak otthonában, miután az intézményben kontaktúton terjedő bőrfertőzés megbetegedése fordult elő, számol be róla a health.hu weboldal. Az intézkedés szeptember 25-től október 4-ig lesz érvényben. A közlemény szerint a végstádiumú ellátottak az intézmény vezető írásos engedélyével a megfelelő óvintézkedések betartása mellett látogathatóak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Ferenc Norbertel.

0: Jani.
1: Szadik Rom Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Eger, szép délutánt és jó pihenést kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Ferenc Norbert az előttünk álló még szűk 60 percben. Van még azért ebben a hétvégében, ugye? Tudunk még pihenni, kikapcsolódni, lazolgatni, én is szeretnék még a délután is egy jót kirándulni majd, úgyhogy bízom benne, hogy nem csak az időjárás engedi majd ezt, hanem az idő is, legalábbis az, amit még beterveztem, amit meg szerettem volna csinálni a hétvégén, azzal sem végeztem, úgyhogy hát szerintem ezzel a matekozással elég sok mindenkinek a hétvégéje, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Na, az a fontos, amit mindig mondani szoktam, hogy a pihenés is férjen majd bele. Most a lazulgatás mellé hozom Lois Lagerét, itt a Golden Summer.

Szalikron Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Mondom is akkor a mai programokat, elmarad a félrelépni szabad, úgyhogy az Agria moziban nem lesz meg a közönség találkozó, az esemény elmarad. Viszont a mise nem. A Szent Mihály napi búcsút megtartják az Egri Bazilikában, ünnepi énekelt vesperás, búcsúi szentmise és gyertyás körmenet az Egri Bazilikában, Szent Mihály ünnepéhez kapcsolódóan. Este 6 órakor kezdődik majd a nagy szertartás, a nagy mise. És van még egy másik programom is, az október Fest a Lumen étteremben, ez ugye egész hétvégén tart, még a mai napon is, itt jó sörrel várnak mindenkit, finom ételekkel és bajor hangulattal. Úgyhogy csülkös ételekre kell felkészülni, bajor kolbászra, és azt gondolom, hogy át lehet élni azt a bizonyos bajor életérzést, ami nagyon sok mindenkinek kedvező, ha még nem próbálta, akkor érdemes egyébként, mert tényleg nagyon jó, úgyhogy a Lumen étteremben várnak mindenkit az Oktoberfestre. A folytatásban pedig a programok után érkezik, szia slágere, itt a Chandelier!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Szállni a rádióba egy csak igazi mai sláger, mert jöjjön akkor egy csokor közelgő programajánlat is, méghozzá keddi programok este 6 órától a Hotel Egerben Kovács András Péter önálló estje lesz majd, az Add tovább, tehát ez már egy jövő heti program. Aztán az Ekke mozi is jön szintén ezen a napon, 17:30-tól, a Zsémbes szerelem című filmet vetítik majd az Uránia moziban, és szintén itt a 71. országos független filmfesztivál és konferencia, úgyhogy workshopok is lesznek, meg persze nagyon jó kis filmvetítések, izgalmas programokkal várnak, tehát mindenkit jövő héten az Uránia moziba. Jó szórakozást kívánok a közelgő programokhoz, nálunk pedig érkezik a Dance, a DNC is lát.

Szabad egy Rádió egy csak igazi mai sláger, mely további szép délután kívánok mindenkinek. Érkezik Kis Márti, maradnak az igazi mai slágerek, velem viszont adásban már csak holnap, azaz a munkahét kezdetén találkozhatnak. Addig pedig jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Élok és évem ezt dalába búcsúzom, szól a Car Keys, Hello Eger! Yeah.

0: Csnéme. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: 45 centis pizzák több ízben a Populist pizzában. Rendelj személyes átvétellel a 0670-310-0030-as számon.
4: Itt az ősz, ideje felfrissíteni a ruhatárat, kipróbálni valami újat, és megmutatni, ami most igazán te vagy. Nézz szét az AgriaPark üzleteiben, és válogass az új szezon legjobbjai közül. AgriaPark. Új szezon, új kedvencek.
5: Szia Zsuzsi, hogy megy a boltod?
6: Jól. Téd?
5: Enyém is.
6: Hirdeted?
5: Hirdetem.
6: Én is.
5: Rádió 1.
6: Igen, te is.
5: Én is a Rádió 1-en.
6: Akkor jó.
5: Akkor együnk egy fagyit.
3: Fagyiszt te is! A reklámot pedig bízd a Rádió 1 profi reklámszakembereire. Kérj ajánlatot Eger leghallgatottabb helyi rádiójába reklám@radio1eger.hu vagy 41450.

0: 95.5.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy hétvégén is, a számunk 0620-311-111.
1: Hello, szia!
2: Szeretnénk szavazni a Top 500-ra.
0: Na, tetszik, hogy így felváltva mondjátok, akkor két fogcs is jön?
1: Hát, legyen kettő, hogyha lehet.
0: Na, legyen. Lepjetek meg, srácok.
2: Jó, én szeretném mindenképpen a Dua Lipától a One Kiss. One kiss is all it takes, falling in love with me.
0: Possibilities, I look like all you need. Oké.
1: Okay. Én az Ed Sheerantől a Shape of You. I'm in love with your body.
0: Felírtam Ed Sheerant is a listára, ő egyébként korábban nyert már top 500-at, a folytatásban is őt hozom.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt. Ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, Miner.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: legyen, csak igazi mai sláger megy. A következő fél órában is nagyon változatosak leszünk. Jennifer Lopez, Farukhoz, Swiss Disco, Olivia Rodrigo a legnagyobb szupersztárok. 3 órakor pedig startol a Top 50-es listánk, amiből kiderül, hogy aktuális kedvenc Rádió 1-es zenénk hanyadik a héten. Györke Attila indítja majd a listát, én pedig hozom nem sokára a Sugar Daddy-t.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

egy csak igazi mai sláger, mert jó kis dance pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a 2026-os megjelenés a Save Me Tonight. Hát a Davidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert az apukáját is Davidnek hívják, David Lopez, puertorikói, illetve az énekesnő első nagy szerelmét is Davidnek, Dávidnak hívták, David Cruz, olyan 10 évig együtt voltak. Amíg benne

0: 16
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rihannát hozom a folytatásban, akiről kiderült a héten, hogy nagy Céline Dion rajongó, mert hogy részt vett Céline Dion párizsi visszatérő koncertsorozatán, mint néző, tehát természetesen azért ellopta reflektorfényt Rihanna. És hogy miért nagy dolog Céline Dion visszatérése? Hát ugye neki van egy nagyon komoly autoimmun betegsége, egy nagyon ritka betegség, konkrétan gyógyíthatatlan, merev ember szindróma, SPS. 2022-ben diagnosztizálták Céline Dionnál ezt a ritka neurológiai autoimmun betegséget, és most 6 év kihagyás után visszatért, hát ez egy őrült nagy dolog, jó egészséget kívánunk Céline Dionnak, tehát az ő koncertjén ott volt a héten Rihanna, aki ezek szerint nagy rajongója szintén. Where have you been? Most ezt hozom, aztán indul a top 50-es lista Györke Attilával, én Kismerti voltam, további szuper jó hétvég.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree-Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

most megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: Orvosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Éhes vagy? Pizza minden alkalomra a Populistból. Keresd a Bolton és a Foodorán.
4: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió 1 eger.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Együtt születeltek kicsik és nagyok az egyetem szőlőbirtokán. A friss mustot is megkóstolták. Több mint 100-an vettek részt a családi születen szeptember 19-én, melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kísérleti szőlőültetvények és borászat kőjuktetői birtokán tartottak, számol be róla az intézmény honlapján. Az immár hagyományos eseményen, amelyet az intézmény családbarát programirodája szervezett, az egyetemi dolgozók családjai együtt születeltek, emellett a résztvevők ismereteket is szerezhettek a szőlőtermesztésről, illetve a borkészítés folyamatáról. Idén is volt póni lovaglás, őszi tematikájú kreatív foglalkozás, továbbá számtalan játék és sportolási lehetőség is várta a résztvevőket. A gyönyörű idő is kedvezett a születelőknek, akik a jól végzett munka gyümölcsét, a friss mustot is megkóstolhatták. A büntető eljárásról szóló törvény értelmében az ügyészség a terheltet a bűncselekmény elkövetésétől számított 7 hónapon belül bíróság elé állíthatja az enyhébben büntetendő, egyszerű megítélésű ügyben, ha a bizonyítékok rendelkezésre állnak és a terheltet a bűncselekmény elkövetésén tetten érték, vagy a terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte. A Füzesabonyi járási ügyészség gyorsított eljárásban állított a bíróság elé azt az őrizetben lévő férfit, aki idén augusztus elején bottal törte be egy füzesabonyi műszaki üzlet kirakatát, majd onnan közel 300 ezer forint értékben elektronikai eszközöket lopott el. A gyanúsított az ellopott tárgyakat egy utazó táskába és egy kukazsákba pakolta, majd elindult a vasútállomás irányába, ahol a helyszíre érkező rendőrök elfogták és előállították. A büntetett előilletű férfit 2 nap elteltével már a bíróság előtt felelt a tettéért, a járási ügyészség kisebb értékre dolog ellenérőszakkal elkövetett lopás vétsége miatti próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt, tudatta az ügyészség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1.
1: Az 50.
3: Hát

Európa, Amerika és a rádió egy kedvencei ebben a két órában, top 50, és akár még ötleteket is szerezhet az ember, hogy milyen zenékre szavazzon majd a rádió egy top 500-ban, mert hogy a hétvégén is lehet voksolni az elmúlt 20 év dalaira. Részletek a radio1.hu-n.

0: Rádió egy top 50, a 40.
1: Az új kedvencünk Felix de Light-től, vagy ahogy mindenki ismeri, Lost Frequencies. Ő egy szemüveges rác, aki mintha most szabadult volna egy gamer klubból a Fortnite mellől, és aki semmi esetre sem popstar alkat, inkább anya kedvenc pici fia. Ezt nem én mondom róla, hanem egy nevezett zenei szaklap, akik persze megjegyezték azt is, hogy ennek ellenére a 21. század egyik legnagyobb popszenzációjáról beszélünk, és ez így is van. Ez tőle a friss kedvencünk, a Live It All, érkezik Lost Frequencies a 40.

0: Sorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió egy top 50. A 28.
1: Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger Fever Dream. Magyarul Vadóc lett az album címe, mert hogy édesapja annó így nevezte az énekest, Wild Child. Na hát ez a Vadóc mostanra ilyen szuper pop dalokat gyárt, mint ez. Fever Dream, 28. a rádió.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, a Rádió 1 Top 500-ra a hétvégén is lehet szavazni, ugye az elmúlt 20 év legjobb zenéit keressük, és aki úgy gondolja, hogy az aktuális kedvenceknek is ott a helye a listán, szavazza be őket. Minden részlet a weboldalunkon a radio1.hu-n, én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát a 27. helyen álló dallal, I Don't Wanna Wait, mindjárt jön David Guetta és a One Republic.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Ez hamarosan!

0: kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Akciós ajánlatok a Populist Pizzában. Gazdag feltétekkel és alacsony árakkal várunk személyesen az Agria Park földszintjén. Rendelj a Volton és a Foodorán.
3: Itt az ősz, ideje felfrissíteni a ruhatárat, kipróbálni valami újat, és megmutatni, ami most igazán te vagy. Nézz szét az Agria Park üzleteiben, és válogass az új szezon legjobbjai közül. Agria Park. Új szezon, új kedvencek.
4: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
0: Klikkelj

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: No, ott a nulla lehetősége.
2: De ne nyomasszon!
1: De hogy nyomasszon? Hát ez meg az ő döntése, hogy nyomaszt vagy nem nyomaszt.
2: Egy pékségbe nyomjál két nullos táskáért.
3: Anna. 5-10-15 Számoljátok már ki, hogy hány helyen fordultok meg naponta. Most komolyan mondom, és mindenhol, hogy veszek három pogácsát, hogy bemegyek, kiszolgálom saját magamat egy kávéval, egyebek, hogy hányszor 10%, 5%-okat gombolnak le rólam pluszba.
2: Gyerekek, tehát aki kitalálta, zseni volt.
3: Hát zseni, hát.
2: Zseni, a félelemre alapozott...
3: Szégyenérzetre
2: alapozott tarhálás.
3: Így az, így van.
2: Óriási marketinges volt, aki kitalálta.
3: Abszolút...
2: Adhatsz nullát, de azért a pofádba nyomjuk, hogy egy gyáva szar vagy.
3: Igen.
2: Persze, legyél tökös, hogy nyom meg, de hát abban nem vagyunk tökösek.
3: Nem, nem, a legtöbb ember nem. És tényleg azt mondja, hogy pékségbe, és hát most értem, hogy beteszi a zacskóba a két pogácsát. Na de most én ezt díjazzam egy jattal? De miért? Egy asztali kiszolgálás, amit a Feri mond egy étteremben.
2: Hát, szerintem tök
3: a pincér, egyebek, azt teljesen adom, hogy ne? Nem arról van szó. De ennél? Mit? Hogy én lavírozok a kávéimmal? Arra, Laci, hogy megköszönj. Értem, hogy mosolyog meg kedvesen, de én is mosolygok rád, Balázs, azt nem adsz a végén jattot.
2: Hát,
3: Anna, milyen jó, mert ő terminála. Jó volt a Best of Balázs. Választhatsz akkor, hány százalékra gondoltál a mai Best of után? 10, 20, 30 Anna, Balázs?
2: Milyen jó, nyomadsz
3: lenne, nullát?
1: Igen, terminál a besétál.
2: Egymásnak hamarabb rányomnánk a nullát. Mint a húzat előre megkapnád reggel. Ha viccelsz, hát mint a húzat úgy rányomnám a nullát.
1: Ez a necska, nulla.
2: Minden nap jönnétek 8-an egy terminálra.
3: Hát
2: már lábújjal nyomnám meg a nullát. Hát oda se néznék, minden nap kéne adnom.
3: Hát érted, ez a dolgom. Ezt vagyok, megcsinálom.
2: Gyerekek, marketingből zseni volt.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1. Klikkelj a Rádió 1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Hungary És kövess minket TikTokon is.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
4: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 27.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét. A stúdióban továbbra is Györke Attila. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel ez a Top 50. David Guetta és a One Republic dala után 26. Teddy Swims. Igen, ez a Lose Control. 25. Lady Gaga-tól a Dead Dance.
1: Rádió 1 Top 50, a 24.
0: Az újdonság, a Lovers on the Dance Floor, Blondistól, aki már gyermekkorában megfertőződött a zenével, a bulikkal. A szülei rengeteg partit rendeztek a lakásukban, édesapjának egy korrekt Bacardit lemez gyűjteménye is volt, tele volt velük a ház, és mindenhol, de tényleg mindenhol hangszórók lógtak a plafonról. Hát csodálkozunk-e azon, hogy egy ilyen gyerekkor után DJ lesz az emberből? Blondis, 24. az új dalával, Lovers on the Dance Floor.
2: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1 Top 50, a 21.
1: A Better Times, Rádió 1-es újdonság Robin Schulz-tól, aki mellett Barbs énekel ebben a dalban. Eredetileg Barbara Argyrou néven látta meg a napvilágot a hölgy. Ő volt az egyik közreműködő Martin Garrix Butterflies című dalánál is, szóval egy olyan hanggal készült ez a dal, amihez már köthető világsiker. Itt a Better Times, a Rádió 1 Top 50-ben, 21.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Top 50-ben is. Lady Gaga a 20. helyen énekelt, ez volt az Abracadabra, amit Accent, Sarah és Misha Miller követ, Don't Leave 17-ből lett 19-dik.

0: Rádió egy top 50. A 17.
1: A friss Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től a Repeat It. Hát megy az adok-kapok Ed Sheeran körül, nagyon sokan támadják, a legnagyobb rajongói próbálnak érvelni mellette. Ugyebár az történt, hogy McLemore volt az elő énekese az amerikai turnéján, New Jersey-ben a rapper McLemore pedig tartott egy Free Palestina beszédet a színpadról, és előadta a palesztin párti tiltakozó dalát. Na hát ezek után Izrael párti szervezetek és a stadion tulajdonos milliárdosok úgy döntöttek, hogy nem engedik többet fellépni McLemort a stadionjaikban, Ed Sheeran pedig próbált kimaradni a politikai adókapokból, úgyhogy nagyon sok rajongója a szimpátiáját elvesztette, de a turnéján fellépő többi sztárt is, meg a zenekarát is, akik mind McLemort támogatták. Úgyhogy a legutóbbi philadelphiai koncertjén Ed Sheeran könnyek között magyarázkodott a történtek miatt, aki próbálta erősíteni, hogy a döntést a szervezők és a helyszínek hozták meg, nem ő, és ő személy szerint a zenéjével az egységet próbálja képviselni. Hát ilyen dolgok történnek körülötte. Ed Sheerantől és Martin Garrix-től az új dal, a Repeat It, ezen a héten a 17.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Délután

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: Elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Populist Pizza. Rendelj a Wolton és a Foodorán.
3: Megnyílt 60 legújabb autószalonja. Készen áll egy új Fiatra. Akkor irány a Prémium Autóház Kft. 60-ban. Megnyitott a Fiat 60 új autószalonja, ahol nyitási kedvezmények és őszi akciók várják. Most érdemes váltani. Prémium Autóház Kft. 60. Az új autók új otthona. Prémiumautóház.hu.
4: Szia Kálmán, holnap költözök. Tudsz segíteni pakolni?
5: Szia Laci, sajnos tudok.
4: Ennyire azért ne legyél lelkes.
5: Nem miattad, csak holnapra senki sem foglalt időpontot az autókozmetikámba. Ki sem kell nyitnom.
4: Ja, hát nem hirdeted?
5: De, online állandóan.
4: Az semmit sem ér, hirdesd a Rádió 1-en. Nekem Peti javasolta, kipróbáltam, és azóta rengetegen vannak a cipőboltomban. Ez a tuti tip ingyen volt, cserébe segíts pakolni. A pizzát majd rendelem én a Populistból.
6: Laci már kipróbálta, és elégedett. Legyél te is olyan, mint Laci. Hirdeste is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám kukac rádió1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a Rádió 88 igazi mai sláger, majd egy kis szünet, és szünet után folytatódik az After Party Show, Summer Edition magyarul, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, és kivel találkozok hamarosan, azt is elmondom, Alex Kenji Bambole!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet.

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
4: Egy ilyen
3: nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
5: Nagyon kisminkelve, nagyon mély dekoltása. Anna?
3: Iszonyatosan elmegyünk egyre.
5: Jó? Szomharisnyában.
3: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűrre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
4: Hófehér pólóba.
3: Hófehér pólóba, farmerba.
4: Fehér ing legyen.
3: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. A Zsül kinéz egy jászolból. Jó? Tehát ez...
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Szakaszos útlezárások jönnek vasárnap Egerben. A nagy könyvnapját ünnepelték a városban. Barokk futóparádéval zárul az Eger ünnepe civil hét programsorozat vasárnap délelőtt. A verseny ideje alatt 10 és 12 óra között a város több pontján is szakaszos útlezárások várhatóak, számol be róla a TV Eger riportja. A futóparádé útvonala belvárosi tereket és utcákat érint, a forgalom korlátozások irányítását a rendőrség, az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport, valamint a helyi polgárőr egyesületek segítik. A szervezők a közlekedők türelmét és megértését kérik. A nagykönyvnapját ünnepelték pénteken Egerben a 20 éves az Egri nagykönyv szobornál. Az Egri Fertájmesteri Testület szervezésében kora reggel olvasó maraton kezdődött, az Egri Csillagokból civil szervezetek tagjai, iskolások, művészek és önkéntesek is csatlakoztak a regény felolvasásához, olvasható a heol.hu weboldalon. Az alkotásnál egy kis ünnepséget is tartottak, felavattak egy QR kódos információs helyet is. A Heves Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság székháza előtt található Popovics Zoltán nagykönyv elnevezésű köztéri alkotása ennek megóvásában a 2023-ban elválasztott fertájmesterek vállaltak védnökséget, akik évente elvégzik a szobor és közvetlen környezetének ápolását, rendbetételét. Az alkotás 20. születésnapjához kapcsolódva tartották az olvasó maratont, a cél Gárdonyi Géza Egri Csillagok regényének 4. és 5. részének felolvasása volt, mindenki önként jelentkezhetett és egy részt hangosan olvashatott fel a Klapka György és az Egészségház utca sarkán található szobornál. Az olvasó maratonra a Heves Vármegyei Katasztrófa Védelem kollégája Csabai András tűzoltó alezredes, a Vármegyei Műveletirányítás ügyeletvezetője is jelentkezett. Ő a 4. rész 17. fejezetét olvasta fel a közönség előtt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágerekkel. Igen, After Party Show Summer Edition. Az idékes mesit szól, szia Kuki, Kocka Jani vagyok, és csak azért írok, hogy hajra, Fradi! Egyetértek, viszont én mondanám utána, hajra magyarok is,

Ez itt a Rádió 1, Jancsok igaz, ima is legelmen, és mondtam, hogy lesz a Rádió 1 Top 500, és az egyik SMS itt szól, szia Kuki, te vagy a legjobb, csak itt tovább, köszi szépen, szere

0: Jó, hogy fizet. Nem sokan a mixerek tovább, az igazi mai slágereket érkezik Jennifer Lopez és David Guetta, Save Me Tonight. Save me
1: tonight. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

rengeteg dolog van a Rádió 1-en, igen, a Rádió Top 500, a Rádió 1 konténer, azért nem lehet unatkozni velünk, ugye fiatalok? Na, menjünk tovább, úgy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik Jennifer Lopez, David Guettával, Save Me Tonight, mikor én közben mondom valamit, ami fontos, 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, After Party Show, Summer Edition, mindent elmondtam, bah, David, itt vagy, kicsit beszélj hozzánk, légy szíves!

nagyon sok igazi, ma is legyen megy, hogy sok mondjanak a Radio Edge Top 500-ra. Hello Cookie, Top 500-ra szavaznék Alan Walker, Endless Summer, üdv Béla Miskorszről, Jóka Mixek, nagyon szépen köszönöm. Kicsit

0: egy SMS, de sajnos adásban nem tudok elolvasni, mert na, nem rólam szólt, hanem na mindegy. Az a jót nevettem, na mindegy. Hamarosan újra zene, és nem sokára élő kívánságműsor. Tudtok gondolkodni, hogy vajon mi fogtok tenni tőlem egy órán keresztül? S ha megvannak a tessék-telefonálni a 0620-311-111-re. Nem sokára újra zene érkezik, Taylor Swift, és a szem címe Open Light.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra száguldanak a lovasok Szilvásváradon. Éld át a nemzeti vágta izgalmait élőben. Idén is pörgős futamokkal és izgalmas programokkal várják az érdeklődőket a 19. nemzeti vágtán, október 3-án és 4-én. Jegyek a jegymester.hu-n és a helyszínen kaphatók.
3: Reggelizz a Fornettiben az Agria Parkban. Kóstold meg újdonságainkat. Minden hónapban páros akciók. Keresd minket az Agria Park földszintjén a mozgó lépcsővel szemben.
4: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
5: Vállalkozók, figyelem! A Premium Autóház Kft. Új autószalonjában 60-ban már a Fiat Professional, a Peugeot és a Citroen kis haszongépjárművek teljes választéka is elérhető. Kedvező finanszírozási konstrukciókkal, nyitási akciókkal és személyre szabott ajánlatokkal várjuk. Premium Autóház Kft. 60. Az üzlet biztos partnere. További részletek www.premiumautóház.hu.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival! És

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, hogy hölgyi műsor. Én ez azt jelenti, hogy egészen 20 óraig tudott kelni tőlem egy dalt a 0623 111 111. Remit most kicsoda. Halló.
2: Halló, szia Kuki, Erika vagyok.
1: Mi újság, Erika, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, hát mondanám, hogy jól vagyok, de én egy kicsi megfázással küzdök.
1: Ó, sokan vannak így ezen most már, hidd el nekem, nem vagy egyedül. Egy tanács, egyél sok gyümölcs, C-vitamin, forró tea és egy kis forrókád.
2: Ez jól hangzik.
1: Na, akkor hajrá, csak rajta múlik. Holnap munkában nincs munka, mi lesz?
2: Igen, van munka, úgyhogy kicsit nehéz lesz így betegen.
1: Elhiszem, kitartást kívánok neked, és jó bulást, jó?
2: Na, köszönöm,
1: mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Én Lloydtól szeretnék kérni egy számot.
1: Legújabb, jó lesz? Golden Summer?
2: Igen.
1: Jó, oké, rendben. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Én most magamnak, így a gyengélkedés mellé, és mindenkinek, aki esetleg még ugyanezzel küzd.
1: Kitartás, veletek vagyok, jó, Erika?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy telefonáltál, szia! Hello, hello! Lányok, fiúk, nincs mese, érkezik Lloyd Golden Summer, az elég újabb dalt, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Ha esetleg vacsisztok, jó étvágyat kívánok mindenkinek, lennök fiú, de közben folyik a kívánság, még egyszer kuki, folyik a kívánság műsor. Nálunk a vonal túlsó végén, újabb kedves telefonáló, halló, halló.
2: Szia, kuki, Dávid vagyok.
1: Na, mi újság? Hello, mi újság, David?
2: Minden nagyon jó, minden nagyon szép. Lassan vége van a mai tök jó hétnek, mert egész héten ilyen tökös bulik voltak, úgyhogy még jövő héten is az lesz, hogyha valaki erre jár, akkor jöjjön be Martonvásárra, mert jó a buli.
1: Na jó, jó a buli, akkor mindenki menjen oda, az egész Magyarország, 10 millió ember.
2: Hát azért nem mindenki, mert akkor nem fogok elférni.
1: Hát te ott vagy, hiszen ennek van egy szabad helyed, nem? Az...
2: Igen.
1: Na, jó, okay. Na, kiáltan tőlem, Lost Frequencies, a legújjában, leave it all, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
2: Hát szeretném küldeni a családomnak, a gyerekeimnek, Patriciának, Patriknek, Dominiknak, mindenkinek, aki szereti, neked is. Úgyhogy...
1: Nagyon szépen köszönöm, rám gondoltál, nagyon jól esett, tényleg. Végre kicsit szerepelek én is benne, jaj de jó. Jó, rendben, akkor jó bulizás nektek, kitartásaitnek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én örülök, hogy bekerülhettem az adásba. Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia David. Hello, hello.
2: Szia.
1: Nincs mese, zene érkezik, akkor a legújabb Lost Frequencies, nálunk a szám címe Live It All. Alejo, pukika, mi nincs be.

0: Reggel Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét mindenkinek, lányok, fiúk, köszönöm szépen, hogy velem vagytok. A vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Haló, haló.
2: Szia, Kuki, Kata vagyok, itt szeretnék egy hört számot kérni.
1: Oké, rendben, értettünk. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak szeretném küldeni, meg minden barátomnak.
1: Magának és minden barátainak, jó.
2: Igen.
1: Jó. Sok barátod van?
2: Hát, hál' Istennek azért vannak, igen, köszönöm.
1: Na, és szoktatok néha menni buliba, vagy találkozni, vagy...
2: Igen, pont tegnap voltunk egy fesztiválon, igen? Becsésen.
1: Igen.
2: A Becsési Káposzta Fesztiválon, és itt szuper jó bulit töltöttünk.
1: Ott volt a kollégák Barán Attila, nem?
2: Így van, így van.
1: Jól csináltál dolgai, vagy nem? Nem, akkor tudod, fölévöm, és akkor már azt mondom, hogy ki ott kicsit szed össze magad, mert ez így nem jó.
2: Nem, nagyon jó bulit csinált a bárány. Arra is mentünk, kimondottam.
1: Ja, értem, értem. Oké. Okay. És lehet volna Kuki egy másik garázsban, akkor jöttél volna hozzám, ugye? Ez egyértelmű.
2: Mindenféleképpen egyértelmű,
1: ez így van. Persze, persze. Jó van. Na, kitartás neked a hétre, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm szépen, és további szép estét nektek.
1: Nektek is. Hello, hello. Szia, szia. Hello. Hello. Érkezik nálunk Hertz, és ott van mellette Purple Disco Machine. A szám címe Wonderful Life 25. Oh, yes, my friend.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kellemes estét mindenkinek, lennök fiúk, nem sokára vége a kívánság, nem még egyszer kuki, vége a kívánság műsornak, de itt van az utolsó mai telefonaló. Hello!
2: Jó estét kínálok, érdemi értékteremtéssel foglalkozó Viktor vagyok, de?
1: Na mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, egy kicsit jobban, de még nem tökéletesen, mint hallod, vagy mint halljátok, mert túl kellett nézni a 3-4-5 napon, ami ilyenkor szokott lenni, a nem létező megfázásnál, de?
1: Volt egy kedves hölgy, aki volt engem, és ő is meg volt fázva, szóval én is kicsit, hogy mondjam, folyik az orrom, az eddig fiam teljesen taknós, szóval figyelj, van egy ilyen, jön az ősz.
2: Add meg a számát, hogy meggyógyítsuk egymást.
1: Köszönjük szépen, nem kell. Köszi. Na, mit, inkább mondom, hogy mit szeretnéd? Ó, tényleg szépen köhögsz, mit szeretnéd kérni?
2: Viszont a nevetésnek gyógyító ereje van. Valami zenét tőled. Úgyis olyan produktív vagy mostanában, ha jól emlékszem.
1: Ja, az vagyok én, az biztos. Jó, a saját zeném, akkor... Cookie Cane a Fire, jó lesz?
2: Tökéletes.
1: És kinek szeretnéd
2: küldeni? Már csavarom is a hangerőt.
1: Nagyon helyes. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát minden betegnek. Gyógyuljunk meg.
1: Így van. Én ezt kívánom, hogy mindenki gyógyuljon meg. Jó, rendben uram, köszönöm szépen a telefonát, te vigyázz magadra, és tényleg jó bulást kívánunk neked, jó?
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Ciao. Érkezik a karácsony dalunk. Sőt, miért mondjuk, figyeljétek jól. Sziasztok, Kuki vagyok.
3: Én pedig Garner.
1: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
0: Ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Várunk minden nap 7:30-tól a Fornettiben az Agria Parkban. Fornetti termékek, hatalmas helyben sütött pizzaszeletek, hotdog, kürtös kalács, kávé. Minden egy helyen, hogy jól induljon a napod. Keresd minket az Agria Park földszintjén a mozgó lépcsővel szemben.
3: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
4: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
3: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
4: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
3: Te megnézed?
4: Hát...
3: Legalább szép lett?
4: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
3: Csukott szemmel.
4: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
5: Nem jöttek. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac.radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 41450-es telefonszámon.
2: Kérdezd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/radio1eger.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
7: Egy ilyen
6: nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
8: Nagyon kis minkelve, nagyon mély dekoltása. Anna?
6: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
8: Szomharisnyában.
6: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
7: Hófehér pólóba.
6: Hófehér pólóba, farmerba.
7: Fehér ing legyen.
6: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. A zsűr kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez...
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
10: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! A héten már harmadszor a rádió stúdiójában a lejátszók mögött a diszkósítben Bárány Attila, indul a bombasztikus diszkósít!
11: Szevasztok, szép estét mindenkinek a hét utolsó napján, és köszöntök mindenkit nagy szeretettel, DJ Junior vagyok, FMM weben, applikáción keresztül, tartsatok velünk!
12: Ladies and gentlemen, madame, Herman, messze, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, elégedem a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
10: Kezdünk is még hozzá igazi mai slágerre, mi mással, hát hiszen bombasztikus a műsor, Switch Disco, Rehab, és ha már a rehabra kell menni, a Sleep Tonight-tól köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánok mindenkinek nagyon jó

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrian színnölő diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attila mixel, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, azaz 3D-ben vagyunk, és kérem szépen legközelebb diszkosít Legends, október 24-én lesz, méghozzá Békés Csabán találkozhatunk.
1: Amíg el nem felejtem, gyerekek, köszönöm szépen mindenkinek a tegnap estét, a Dance Ice-ed egyszerűen fantasztikus volt, sikerült überelni a tavalyi szeptemberi bulit, ezért egyébként külön köszönetet mondanék Nigel Stately-nek és a Padawanoknak is, akik segítették a munkámat. Most pedig jövünk az ünnepeltekkel. Névnaposokban többek között az Adalbertek, Dömék, Florence-ok, Karolák, Károlyok és Kósák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Vidóci Andrea, Solti Krisztián, Leányvári József, alias Marvin és Matasdi János Vecsésről. Istenét és az ünnepelteket!
2: Én csak annyit mondanék, hogy én is itt vagyok, vasárnapon vissza vagyok húzódva, tehát nyugodtan gyere! Hogy...
1: Zenei híre!
2: Igen!
1: Jövök, itt van! Egy vadonatúj dal érkezik, Vincenssel verzió, az új, egyébként a dal régi,

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten én teljesen Szabin leszek, és a hétvégén az én fogadott húgom, az a Susunak lesz az esküvője, és ott leszek egész este DJ, illetve ceremónia mester, all night long-ba, de tényleg úgy, hogy délután 2-től hajnal 2-ig nagyon durva lesz. Hát az kemény lesz.
1: Az hosszú lesz. Én annyit akartam csak mondani, hogy jövő héten, hogy lehet, hogy elutazom, és akkor majd kettel lesztek. Hétfőn még talán bejövök.
0: Hétfőn még bejövök,
1: és amit kell, azt föl kell venni, Igen, a konzerv az fontos egyébként. Ezt akartam mondani meg, hogy minden DJ Junioros elérheti egyébként, amit remixet készítettem a nyáron, a Facebook oldalamon.
0: A főnök azt mondta, hogy egy jó konzerv sose rossz.
2: Jó, akkor ti főzzetek abból, én majd csinálom élőben szerdán. Most pedig megyünk tovább az Alan R-rel. Ez a Back to Yours, itt a rádió, egyen a diszkosítben, persze Bissensőben.

0: Facebookon. Én annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönöm szépen a Balatoni Bobnak a tegnapi fantasztikus bulit. Zártuk a szezont, és hát 2027-ben folytatjuk. Rádió egy DJ-kkel, és szerintem a diszkos itt el is.
1: Én is megköszönném, az elmúlt hétvégét ugyebár megnyitott a kapuját az idei szezonban, ami sorban már a hatodik a budapesti rezidenciám, ugyebár, és nagyon-nagyon jó volt, és köszönöm a visszajelzéseket a hely átalakulásával kapcsolatban, nagyon sokat dolgoztunk rajta. Még egyszer köszi.
0: Tudnám még róla beszélni?
1: Bármennyit.
0: Mindjárt becsinálok. Oké, okay. Akkor menjünk tovább. Jön
1: Nem szorítom,
0: a fogamat csak maximum. Szóval az AI jön, gyerekek, mesterségesen intelligenciával kéne ellátnom itt lent a derekamat is, és akkor nem lenne probléma. Jön a Glass and Dust, itt a rádió, hogy jön a diszkos, itt van az igazi mai slágerek között.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalom, Modern színű diszkos itt a rádió egyen. Azon gondolkoztam, hogy mondtad itt a mesterség és intelligenciát, hogy beléd menne, de az nem lehet, mert az okos és nem maradna meg benne. Az nem volna benned.
1: De egyébként pont az ilyen, kivetni a gatoszerről, biztos, hogy egyből kiköpné, de pont az ilyen embereknek lett ez kitalálva egyébként, hogy azért szimbiózisban tudnak élni.
2: Hogy felzárkóztassanak, ja.
1: Mondjuk a felzárkóztatás az rád!
2: Az egy hosszú,
3: Nagyon szerintem a mesterséges intelligencia olyan lenne, mint a Venomnak az a nem tudom.
1: Igen, te szimbiózisban felzárkóztat a téged, csak még nem tudjuk, hogy mennyi idő kell.
2: Nagyon sok, nagyon sok. Most felzárkózom, gyerekek, jön a Binks, hallottam egyébként, illetve láttam először, tesz egy zenei hír, most jut eszembe, annyira jók vagyunk. Na mindegy. Szóval, hogy láttam egyébként a videóját méghozzá az Instagramon, és egy régi Simple Minds dalból csinált vadonatúj verziót ez a srác. Aztán ráírtam, elküldte nekem, én megcsináltam belőle egy picivel erősebb, biztonsabb mixer. Tehát jön a Don't You Forget About Me, itt a rádió, egyen a diszkosítban az igazi mai slágerek között. Ma este először, tehát dalpremier.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, DJ Junior Bárántól és jó magam hangban Pici, búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy Maupi száma érkezik majd a Just a Little Bit More, amire egyébként Hori hívta fel a figyelmemet, és hogy jövő héten én hétvégén Németországban zenélek, úgyhogy ha velem akar valaki bulizni, jöjjön ki, ennyit tudtam mondani.
0: Én egyébként örülök, hogy a padavánok meg a fiatalok melletted vannak, mert a világslágereket megmutatják neked. Tök örülök.
1: Tehát ennek nagyon fontos.
0: Ez a Maupi dalán kifejezetten örülök.
1: Első a Beatporton, a többi kuka.
0: Többi meg a barátod.
1: Jó, eredetiben is.
0: Van még barátod, Shazam. Na, én DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy minden DJ Junioros remix elérhető a Facebookon, a rajongói oldalaimon megtalálhatjátok, kint vannak az Instagramon, mindenhol a link, úgyhogy töltsétek, szeressétek, játszátok, és amit meg szeretném mondani, hogy hétfőn, holnap este élőben leszek itt a rádió, utána mi lesz, azt nem tudom, mert lehet, hogy elutazom. Szevasztok! Én Horinak üzenem, hogy még több világsláget mutasson az Attilának, és akkor nagyon jó lesz a vonal. Jó magam, van vagy PG is búcsúzom, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, jövő héten pedig ugyebár
2: esküvőre mi.
0: 12 órás szórakoztatásban leszek, így hát nehéz lesz a dolgom. Szevasztok!
1: Jövő héten friss zenei hírekkel jön a diszkósi. Isten áldja!

0: Bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával.
3: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai slágerme.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon.

0: Hit Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni dance és house zenékre számíthattok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Mostantól itt mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Amivel indítani fogjuk az órát, az nem más, mint Robin Schulz és a Better Times, egy óriási sláger, aztán szépen építjük fel ezt az órát is. Remélem, hogy jól érzitek magatokat. Ez a World is Mine Radio Show.

0: Ezeket hívjuk intelligens zenéknek, és ezek mindig itt szólnak nálunk, csak a Word is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, Wilcox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Ez a dal hihetetlenül jól kinőtte magát, most már a bulikban is tudom játszani. Köszönhetően a Rádió 1-nek is és a DJ-inknek, akik folyamatosan hétről hétre játsszák és megszerettették veletek. Ez nem más, mint Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Home egy újabb tökéletes rádiós dancesláger az olasz triótól. Itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Wilcox.
1: Engedjétek meg nekem, hogy egy saját dallal folytassam az órát, ugyanis ez a sajátok közül az egyik nagy kedvencem, a Sundown. Ez egy félig meddig egy feldolgozás, ugyanis egy meglévő melódia, a Herd & Fritz féle Can't Get Enough-nak a dallamára épül, átalakítva, újra hangszerelve és egy vadonatúj éneket kapva, nyert el a végleges formáját, amit tőlem már a Sundown címet kapta. Remélem, hogy tetszik nektek, írjátok meg a véleményeteket. Ez a Word is My Radio Show a Rádió 1-en.

0: Ettől mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, Wilcox a lemezjátszóknál és Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies rengeteg rádiós slágert ír, nem véletlenül sokszor játszunk, ugyanis abszolút kompatibilisek a műsorokkal, illetve a rádiónak a hangzásvilágával. Most viszont sikerült egy olyan dalt írnia, ami nekem is betalált egy picit, nagyon jó a hangulata, szeretem játszani itt a műsorban. Lost Frequencies és a Livitol, a World is My Radio.

0: felfedezettje ez a fiatal ember, úgy hívják, hogy Hypaton, ez volt tőle az Out My Head, vasárnap este a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és hát zseniális zenék jönnek 10 után is, például a Shine Hugo-től és David Guettától, vagy éppen a Loco Loco Gordótól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Word Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: My radio show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: este 10, hello mindenkinek, elképesztően jó dance és house zenék jönnek ebben az órában is, nagyon sok újdonsággal, mellette még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, menjünk tovább.
1: Hello Geri, sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek. Megmondom nektek őszintén, hogy én egy kicsit még benne ragadtam a nyárnak a jó hangulatában, nem véletlenül, ugyanis még ráérünk az őszre, és ez természetesen hallatszódni fog a műsoron is, ugyanis nagyon jó hangulatú dalokat hoztam magammal. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Tame Impala és a Dracula, egy nagyon jó kis nudiszkó verzióban, itt a Rádió 1-en a Birdies My Radio Show-ban.

0: egyszerre új és egyszerre régi.
1: Rádiós kollégánk és barátunk Fullmax készített egy vadonatúj dalt, amit én nagyon nagy szeretettel játszom, ugyanis ez egy feldolgozás, méghozzá a Mark Knight-féle Soundcastles-nek a feldolgozása, amit én nagyon-nagyon szerettem, rengeteget játszottam régebben, és szerintem nagyon ízlésesen nyúlt hozzá, pontosan úgy, ahogy ezt 2026-ban meg kell szólaltatni, úgyhogy nagy gratula neki, megy tőle tehát Fullmax-től a Soundcastles itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: sikeres DJ-től ilyenkor vasárnap esténként is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Vilkox?
1: Abban biztos vagyok, hogy itt a rádióban az első között kezdtem el játszani, ugyanis amikor először a délutáni műsorban megszólalt tőlem Bausától a Magnetic, akkor Juhász Geri nagyon-nagyon nézett rám. Ebből is tudom, hogy nem sokan pörgethették előttem. Ez egy olyan dal, ami első hallásra szerelem volt nekem. Benne van a house, benne van a funky, és van valami különleges érzés, amitől tulajdonképpen azóta is folyamatosan a kocsimban is, illetve már hónapok óta ezt a dalt hallgatom. Jöjjön tehát Bausától a Magnetic. Itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show.

0: elektronikus zene, ez volt Gordo és a Loco Loco. Gordo egyébként néhány éve még Kernics néven alkotott, és nem mellesleg Kernicsként is lépett már fel Budapesten. Wilcox, az új dalaidról miket írnak a kommentelők?
1: Nem csak a pozitív kommentekre szeretek reagálni, hanem hogyha kapok negatívat is. Például a következő dal kapcsán egy kedves kommentelő azt írta nekem, hogy én is beálltam a sorba, és elkezdtem feldolgozásokat csinálni. Elmondom nektek az őszinte véleményemet. Én nagyon-nagyon szeretek saját zenéket írni, ugyanis itt teljesen ki tud teljesedni a kreativitásom, viszont amikor feldolgozást készítek, az egy teljesen más pálya. Úgy szeretek hozzányúlni egy dalhoz, hogy valami újat, valami különlegeset tudok hozzátenni, és 2026-os trendeket, ha megfigyeljük, tulajdonképpen majdnem minden dal, ami megjelenik a neten, az egy feldolgozásra épül, tehát most meg kell felelni valamilyen szinten a trendeknek is, ugyanis ezek azok a dalok, amiket szívesen hallgatnak az emberek, és nekem tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy nektek örömet tudjak szerezni. Szóljon tehát tőlem a Keep Pushing-on, amit egy vadonatúj verzióba készítettem el, újra énekeltük, újra hangszereltük, és ez lett belőle. Írjátok meg a véleményeteket továbbra is, ez a World is My Radio Show és a rádió.

0: Erre mondják, hogy a jó munkához idő kell. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban. Wilcox mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni természetesen a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, még mindig nem állunk le. Jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
4: Indulunk!
3: Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: ajánlom mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe, elsőként érkezik Alex Kenji zenéje, a Bambolé, itt a Bird Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Rádió egy Hungary.
1: Lurtas vumeho kiszarítész, arítész,

0: nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni. Ez volt a Volcano on a Dream Blondish remixében a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Bricklék a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Most az Illusion Eyes My Body című dalával megyünk tovább. Illusion Eyes, azaz Pedro Mednes, egy tehetséges brazil DJ és producer, aki gyorsan népszerűvé vált a maga tech house műfajába. Ezért most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

saját zeném érkezik. Nagy öröm számomra, hogy a Big Band egyébként most már hasít a 2 millió hallgató felé a Spotify-on, úgyhogy nem is ragoznám tovább a szót. Érkezik a Big Band, itt a Where Is My Radio Show, van a Rádió 1-en.

Sad Girls című zenéje. Getta ezúttal is egy könnyen befogadható modern dance tracket hozott össze, egy kis érzelmes hangulattal megfűzerezve. Ez jön most itt a Birdies Már Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Természetesen mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet mára és erre a hétre. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A hétvége után szépen lassan ráfordulunk a hétfőre, de azért még most egy picit az érzetben is hétvége van, meg hát remélem, hogy mindenki ebben a flowban. Az igazi mai slágereket pedig hozom. Ilyen nagy kedvenceket, mint ez. Swedish Disco, Rehab, Sam Felt, Sleep Tonight. Már indul is.

0: szép.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Miley Cyrus, aki Vadi új albummal készül, és Legál Lili, aki Vadi új dalt készített. Ez a hír, amit már is indítok tőle a rádió egyen.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

A rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran újdonsága a Repeat It, amit hozok. Mind a ketten egyébként ezer szállal kötődnek a focihoz. Martin Garrix például a 2020-as foci EB hivatalos dalát írta, We Are The People-t, Bonoval és The Edge-el, vagyis a YouTube tagjaival, Ed Sheerannek pedig van egy saját foci csapata. Ez meg a közös igazi mai slágerük, a Repeat It, amit már is indítok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és örömmel jelzem, ezt az órát is szépen összeraktam fejben, hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, köztük például a diszkós ittől a Bad Days is, de készülök Accenten, Rihannával, Terry Simpson, most pedig egy újdonsággal Robin Schulztól, ez a Bad Times, kellemes éjszakát, jó rádió!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig David Guettát hozom, aki egy picit vissza szeretné szorítani a klubkoncertjeit, már hogy azért ezeket ne olyan kis kluboknak gondoljuk, hanem több ezer, meg tízezer ember előtt így is, de ezt egy picit vissza akarja venni, és azt mondja, hogy inkább a nagy stadionkoncertekre koncentrál majd a jövő évben, de azért van itt még néhány lekötött fellépése, például most hétvégén is még Ibizán zenél, még ma este is ott fog, 17 órától egyébként. Na, viszont itt az igazi mai slágere, David Guettán a Bibi Rexával, G. Bovillel egy nagy

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig Teddy Swims, akinek megvan, hogy mikor jön a vadi új albuma, a The Army címet viselő korong. 2027. január 22. ez a megjelenési dátum, szóval nem kell rá másokat várni. Ez meg az aktuális kedvenc tőle közben Teddy Swims és a Loose Control a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy köszönjük pedig Alex Forrán, akit igazából egy pici túlzással egy valóságsónak köszönhetően ismerhetünk, de nem azért, mert szerepelt benne, hanem azért, mert az Ordinary című dalát ebben felhasználták, és itt egyre többen felfedezték, aztán social trend lett belőle, aztán világsláger, aztán pedig egyre több, amit ő írt. Ez például a legújabb, Alex Forrán és a Fewer Dream itt a Rádió 1-en.

0: nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik rá, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi